0: oktatásokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet, a terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcsei.
1: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbestmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Görmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
3: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt is a vendégem lesz, aki egy jövő szombati körmendi rendezvényükre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy eláruljam azt is, az edzővel és tanítványaival egy hosszabb interjú is készült, a teljes beszélgetést kedden háttérműsorunkban hallhatják majd. De visszaidézzük röviden a gyermeknapon történteket is dr. Szabó Barna polgármester segítségével, és itt lesz a műsorban papné Horváth Ildikó, a körmendi minicukrászda tulajdonosa is, aki a pelikán szeletről árul el érdekes részleteket. Tudják, ez az a sütemény, amely egy hete debütált a városban, nagyon sokan kóstolták. A körmendi Tradinnováció program keretében készült a Batthyányiakra emlékezve. A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap majd, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mó.

0: Pénteken Majkon nyílt meg Haraszti Margit Mirko, Haraszti faluból származó festő, restaurátor, művészre emlékező kiállítás. Hogy miért éppen Majkon, arról is beszél a magazinban Bálint Csaba kurátor.
1: Majkról mondhatok egy kis
0: Igen,
1: gondolatot?
0: Hogyne.
1: Tehát Komárom megyében, Oroszlány városa mellett található ez a Majk, valamikor Majk puszta. Nagyon izgalmas története van. Ugye ez Eszterházi uradalom, ami volt, Eszterházi József volt az első olyan jelentős tulajdonosa, aki kibővítette, és a kamaldúri szerzeteseket telepítettek Majk pusztára, és építettek nekik egy templomot, egy kastély épületet, illetve 16-17 cellaházat, amiben szerzetesek voltak. A kamaldúri szerzetesek ugye a fehér ruhába voltak, és ők a némaságot fogadtak. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy nem beszélnek, hanem bizonyos időszakokban hallgattak. Imát azt hangosan mondták, és egy évben két alkalommal két-három napig lehetett kommunikálni, beszélgetni, és így éltek. A legenda szerint, ugye itt az időpont nagyon fontos, 1730-as években járunk, hogy a legenda szerint így tiltakoztak a Rákóczi szabadságharc utáni császár elleni megmozdulások ellen. Hát ez a legenda, pontosan nem tudjuk, hogy én legalábbis nem tudom. Ezért is érdemes ellátogatni Majkra, ahol valami szenzációs felújítás történt az elmúlt években, évtizedekben, és a remeteházak teljesen fel vannak újítva, a központi épület, ahol gyönyörű étkező, különböző közösségi terek vannak, egykori közösségi terek, ami ma múzeum, és ott lehet az egész épületről, illetve a kamaldúriakról bővebben olvasni, látni, hallgatni. Gyönyörűséges, szépségű az egész környezet, ahol van a remeteház. Lenyűgöző felújítás történt, még egyszer nem győzem hangsúlyozni, és nagyon szép környezetben is van ez az egész létesítmény elhelyezve, illetve valamikor abba került.
0: Ugye mondtuk azt, hogy olyan meghatározó helyekre érkezik ez a kiállítás, ahol Haraszti Margit dolgozott, és akkor itt mi volt a feladata, amikor...
1: Na igen, köszönöm szépen. Tehát itt két remeteházban, mindegyik remeteházban volt kis imaterem, kis kápolna. Kettő remeteházban ezeket újította fel Hoffer Andrea művésztársával, aki reményeink szerint ott lesz, hogy Csongrádon él. Hát nagyon idős, de úgy néz ki, hogy ő is el fog tudni menni Majkra. És ezeket a házakat újította fel, a központi épületen is dolgozott. Gyönyörű barokk festések, megjelenítések vannak, gipsstukkók, illetve művárvány felújításokat végzett Haraszti Margit Mirko.
0: Olyan érdekes, hogy ugye van a mondás, hogy a könyveknek megvan a sorsa, de úgy látom, a kiállításoknak is megvan a sorsa. Az, hogy ő, Haraszti Margit Mirko, ilyen gazdag életművet hagyott maga után, ilyen meghatározó restaurátor szakember volt, az szinte a helyek kiáltanak a kiállítása után.
1: Igen, erősen bizakodom, hogy Majk is keres megnyitó, illetve sok látogató, jelentős látogatottságú a létesítménye, Majki Kamadú Zsemete Központ, és Majk után is van tervünk, ezt csak részben tudom elmondani, tehát van Kőszeg és Sárvár folyamatban tárgyalás, és a országház, a parlament, ahol szintén a képviselői folyosón dolgozott hosszabb ideig, és itt egy hónapot lesz Majkon, és akkor közben tárgyalunk az említett helyekkel, hogy mit hova lehet, ugye mindenhova egyéb programok mellett közé lehet beiktatni egy ilyen kiállítást, vagy megismertetni Mirkónak, ahogy mondtad, a Mirkónak a életművével.
0: Azért is örülök, hogy ez történik ezzel a kiállítással, mert volt nekem is egy életszakaszom, amikor kiállítás rendezéssel is foglalkoztam, és én tudom, de a nagy közönség nem biztos, hogy tudja, hogy mekkora munka van e mögött, már maga az anyaggyűjtés mögött is, amiben te is teljes merszélességgel részt vettél, tematizálás mögött, az elkészítés, előkészítések mögött, és akkor úgy van kész a kiállítás. Szóval jó, hogy ennyi energia, amennyi ebben volt már előzőleg, ez most nem vész el, hanem átalakul, és a nézőközönség örömére.
1: Igen, igyekszünk, hogy ez ne halkuljon le ez a terület, ugyanis engem több dolog inspirált. Egyrészt ugye teljesen laikus voltam a restaurálás szakmai részét, a gyakorlati részét érintőleg. Bementem, valahol láttam, hogy odaírták, hogy felújítva. De hát az hónapokig tartott egy négyzetméter felújítása. Annak előkészítésének kellett, nem csak a anyagok, a speciális anyagok beszerzésének, hogy a korabeli és fal felület vizsgálatának, a korabeli festő színezőanyagoknak a beszerzése, hogy megfelelően ki tudják javítani, tudjanak dolgozni, önismeret és szellemi ismeretnek kellett lenni a restaurátor művésznek, hogy pontosan tudta, hogy a 3-400 évvel ezelőtti festőművész hogyan dolgozott, mit tett oda egyháztörténeti vonatkozásokkal. Abszolút tisztában kellett lenni, hogy éppen a világ, a korabeli világ ismerete igen fontos volt. Tehát ebből kapunk egy kis ízelítést, amikor a Mirko hagyatékát meg tudjuk nézni. Amikor ezt gondolom,

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati körmendi birkózó eseményre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sport eredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
2: Birkózókat látunk ismét vendégül, a hallgatók már egy téli decemberi adásban hallhattak a körmendi birkózás történetéről is, terveiről is, sikereiről is tulajdonképpen. Ezt a fonalat vesszük most ismét föl, és ott folytatjuk, hogy januárban volt egy kis pihenő, aztán mi minden történt azóta a csapattal.
3: Köszönöm az újbóli meghívást, köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát mondhatni, hogy bőséges volt a termés májusig, úgymond idézőjelbe téve. 11 versenyen voltunk, elég jelentős eredményekkel, legyen az területi, országos, illetve meghívásos versenyek. Ezt röviden kéne mondanom akkor. 14 aranyérem, 10 darab ezüstérem és 7 darab bronzérem. Eközött van területi versenyekről, illetve országos bajnokságról hozott érmek, amelyre nagyon büszkék vagyunk.
2: Mi a titka vajon ennek az egésznek, hogy sikert sikerre halmoz a csapat?
3: Fogalmam sincs. Nem.
2: Edző.
3: Nem, igazából minden.
2: Gyerek és tehát edző összhang.
3: A generációk, egy megfelelő generáció kerül az edzőterembe, őnekik megvan motivációjuk, illetve egy szülői háttér, ami nagyon fontos. Amit ez hozza össze az eredményt. Igazából. Megfelelő generációnak ott kell lenni. Nincs megfelelő generáció, aki tényleg motivált, akik járnak edzésre, úgy, mint ti, akkor hiába vannak gyerekek, hogyha azok elvétve jönnek, tudod, egyszer-kétszer egy héten, vagy nem motiváltak, hogy versenyre jöjjenek. Ezért kell egy jó generáció mindig, és az így hullámzik. Valamikor jót kapsz a kezed közé, valamikor meg nem. De ez nem az ő hibáj. Nekik abból kell kihozni a maximumot.
2: Generációkról beszélünk, és akkor már ragadjuk meg ismét a lehetőséget, ha már így az éterben szólhatunk a hallgatókhoz, hogy továbbra is nyitott az Egyesület új csatlakozókra, ugye? És hogy
3: folyamatosan lehet csatlakozni a Birkózó Egyesülethez. Elérhetőségünk fenn van a Facebookon, ha beírják, hogy körmend birkózás, illetve a szülőkön keresztül is el tudnak érni. A Facebookon fönn van az e-mail címem, illetve a telefonszámom is, az Egyesület e-mail címem. Ezt követően személyesen is meg tudnak jelenni, ott képutiléget körmend kettőbe, és ott is lehet jelentkezni. 6 éves kortól várjuk a gyerekeket, és örömmel fogadunk mindenkit, akár legyen lány vagy fiú. Ugyanúgy lányok is jöjjenek bátran.
2: Ja, hát hiszen itt ül a körünkben bajnok lány is, úgyhogy majd tényleg erre is kitérünk. Milyen gyakorisággal vannak az edzések?
3: Az edzések, minden nap vannak edzések, hetente 5 nap. A haladó csoportnak hetente 3, hétfő, szerda, péntek, 2 órás edzések vannak, illetve kedd csütörtökön bejöhetnek erősíteni. A kezdőcsoportunknak másfél órás edzése van 16:30-tól, őnekik kedden és csütörtökön vannak edzések. Ilyen játékos gyakorlatok, amit nem is mondanék még birkózóedzésnek. Lassan vezetjük be őket a mozgástól egészen a lúnbirkózásig. Alapokat ott megtanulják, és utána tanulnak fogásokat, illetve az elsődleges a mozgás. Mozgásformák, a birkózó mozgásforma megtanulás.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati körmendi birkózó eseményre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és birkózó gálát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segíti a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
2: Minden fontosat megbeszéltünk. Jöhet a staféta, az interjú staféta tovább?
3: Amit szeretnék még mondani, hogy milyen versenyeken vettünk részt ebbe az évben.
2: Beszéljük meg.
3: Területi versenyeken, területi országos bajnokságon vettünk részt, ahol neveket felsorolva, mert megérdemlik ezek a gyerekek, mert az iskolai elfoglaltságuk mellett szakítanak időt arra, nem is keveset, hogy egy sportban eredményt érjenek el. A területi országos bajnokságban Szomi Máté első helyezést ért el, Dancsás Dorina a harmadik helyezést, illetve Domina Emiliana a 5. helyezést ért el. Ez azért is fontos a területi, illetve az országos bajnokság, mert pontokat hoznak az egyesünk részére, és ez alapján kapjuk a támogatást a Magyar Birkózók Szövetségétől. Illetve kötött fogásban Sárai Szabó Ákos és Dancsás Olivér is harmadik helyezést ért el területi országos bajnokságon. Országos bajnokságon idén Somogyi Emese harmadik helyezést ért el, Szomi Máté szintén harmadik helyezést ért el, és Dancsecs Olivér kötött fogásba második helyezést ért el. Voltak meghívásos versenyeink, Haladás Gála, Pécsi Gála, illetve Győrben vettünk részt a Móra Kupán. Haladás Gálán 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzéremmel szerepeltünk. Itt első helyet Kovács Kenda Botond, Kovács Attila, Szomi Máté, Sárai Szabó Ákos tehát az aranyérmet. Második helyezést ért el Péter Ábel, Fülöp Hanga, Baksa Anna, Dancsecs Olivér, és harmadik helyezést ért el Dancsecs Dorina, Domina Emiliana. A Pécsi Gálán első helyen volt, már egész még a Donátor is elindult, Dancsecs Dorina és Péter Ábel. Második helyezést ért el Kovács Kenda Botond és Fülöp Hanga. És most május 23-án vettünk részt a Győrben megrendezett Móra Kupán, ahol szlovák, illetve osztrák csapatok is elindultak, és ott 7 arannyal és 3 ezüsttel fejeztük be csapatversenyen. A 10 egyesület 5. helyezést értünk el, és erre nagyon büszkék vagyunk. Mert nagyon szépen, nagyon oda tették magukat tényleg, amit ki tudtak hozni magukból, azt kihozták. Itt első helyet ért el Gácsi Valdemár, Kovács Kende Boton, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Fejér Árpád, Marpád, Markó Pál, Domina Emiliana. Második helyet ért el Dancsás Dorina, Dombai

0: A Körmendi Birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati körmendi rendezvényükre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy eláruljam azt is, az edzővel és tanítványaival egy hosszabb interjú is készült, a teljes beszélgetést kedden háttérműsorunkban hallhatják majd. A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is.
1: Mozgás, sport, de a jótékonyság sem áll távol az Egyesülettől. Ugye van is talán mondani valunk ezzel?
2: Igen. Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózóverseny. Ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el. Fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Botont. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmendi sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egyéves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Egy ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk össze.

0: segíteni. A tegnapi nappal 550 000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100 000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem, hogy ekkora visszhangja lett ennek, és ezért úgy gondoltam, hogy ha lehetséges, és a betegség, a Soma betegsége nem hátráltatja, illetve nem okozunk neki sérülést, vagy kellemetlenséget, akkor meghívjuk édesanyjával együtt, hogy mondjon pár szót a megnyitón szintén. És egy közös csapatképet, többi egyesülettel is, egy közös csapatképet készítünk vele együtt. Versenyre, a gálánkra elfogadta meghívást Dunaszerdahely, az Aranyerszegi Birkózó szakosztály, illetve a Kőszeg Birkózó szakosztály, a Tófej Birkózó szakosztálya, illetve Ausztriából is úgy néz ki, hogy tudnak jönni. A korlátozottak a verseny megrendezésére az eszközeink, ezért csak 60 gyereket tudunk fogadni. Ezt az egyesületek el is fogadták, hogyha 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Ez lehet egy kicsivel több lesz, de ezt fölé már nem nagyon szeretném lenni, mert hátráltatni fogja inkább késleltetni időben az egész, hát a késleltetni fogja az egész versenynek a hosszát. Azt meg korlátozzuk a picik miatt inkább.
1: De a belépők nincsenek korlátozók?
0: Nem, a belépő. A teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a környékbeli, körment környékbeli vállalkozások adományát. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt Facebook oldalunkon, ha rámegy a körment birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja, a édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Most visszaidézzük röviden a gyermeknapon történteket is dr. Szabó Barna polgármester segítségével.
3: Ez egy hosszú hétvége volt kulturális szempontból, rendezvény szempontjából Körmenden. Egész péntektől vasárnapig egy megnyert Hungarikum pályázatra felfűzve Battyányiak és az édességek ké volt a főszerep. Elkészült a Pelikán szelet, ugye a Battyányiak címerében a Pelikán, a címermadár. Gyermekeknek, felnőtteknek különböző ezzel kapcsolatos előadások és rendezvények voltak. Illetve hát ugye szombaton a néptáncé reggeltől estig volt a főszerep a színházon belül, illetve a májusfa kitáncolásnak a gálája lett volna, mondhatom azt, hogy lett volna, mert akkor jött be ez az általad említett rossz időjárás a szabadtéri színpadon, de ezt is be kellett hozni a színházba. A szombati nap a népi táncról szólt, egy plusz egy kiállítás megnyitóval pénteken, egy élő népművészek kiállításának a megnyitójával kezdődött. És igenis vasárnap, ugye május utolsó vasárnapra az a gyermeknap. Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ, az időjárásra ugye arra nem tudnak készülni. Kora délután kezdődtek el a programok, nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél öt felé lecsapott az első vihar, az egy kicsit azért vagy haza, vagy pedig be az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy összességében jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt, a zivatar nem kellett volna, de majd jövőre reméljük, hogy jobb is lesz.
4: Sokan álltak sorba a lángosért is, amit te készítettél. Melyik ízesítés volt a legnépszerűbb?
3: Igen, volt egy olyan ötletem, hogy tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra, előtte különben ott voltak a májusfa kitáncoláson is. Ne csak egy köszöntő szöveget mondjak a gyerekeknek, lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném egy óra keretébe az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper öntetes, vaníliapudingos lángosokkal, meg a hagyományos sósokkal is. És akkor ezt felajánlottam, nagy sikere volt. A tapasztalatom az, hogy a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus sajtos tejfölös fokhagymás az ment legjobban. Hát igen, ennek a úgymond akciónak is a közepébe csapott bele a vihar, és szabadtéren magam készítettem a lángosokat, én tettem rá a feltéteket. De nem szegte a kedvét nekem se, illetve a sorbálóknak se, úgyhogy bőrigáztunk mindannyian a közepén, de percünet nem volt, gyakorlatilag a 4 és 5 óra között ígértem én ezt, ez a 3-4-4-től egy olyan fél hatig eltartott, és egy olyan 140 lángossal meg tudtam vendégelni a körmendi, meg körmend környéki gyerekeket. Nagy öröm volt, úgyhogy valószínűleg abból hagyományt fogunk csinálni.
4: Pedig Pelikánszeletről milyen tapasztalatokat szerezhettek a látogatók?
3: Nekem szerencsém volt még a Pelikánszeletről, amikor még a mini cukrászdának a munkatársai dolgoztak. Prototípus szerencsém volt még díszítés nélkül is megkóstolni. Nagyon ízlett. Most a tapasztalat az így feldíszítve, hogy ma kiszolgálták a Pelikánszeletet, és lehetősége volt a város lakosságának megkóstolni. Nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy köszönjük szépen a mini cukrászda munkatársainak és tulajdonosainak.

0: Lesz a műsorban Papné Horváth Ildikó, a Körmendi Mini Cukrászda tulajdonosa is, aki a pelikán szeletről árul el érdekes részleteket. Tudják, ez az a sütemény, amely egy hete debütált a városban, nagyon sokan kóstolták. A Körmendi Tradinnováció program keretében készült a Batthyányiakra emlékezve.
1: A sütemény kitalálásakor egy fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyányiak kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányiaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányiak címerében sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. A másik pedig, ami úgy gondoltuk, hogy szerepeljen a sütiben és benne legyen, az pedig a piros. Ebben az esetben a málna a Batthyányiak kertjében fellelhető volt. Ez egyébként a Batthyányi szeletben is szerepel, ugye szedres málnás mascarpone és krémmel készülő sütiről van szó. Itt most csak a málnát használtuk fel a piros szín miatt. A tésztának az alapja, ahogy említettem, egy citrusos piskóta, nehéz piskóta, tehát nehezebben is szárad meg a piskóta. Egy kicsit mi azt mondjuk, hogy szaftosabb, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, és kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el. Ez egy kicsit az édességét ellensúlyozza a sütinek, mert fehér csokival készül a krém, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát. Ez a liofilizált málna, ez másként viselkedik, mint hogyha rendes friss gyümölcsöt tennénk a süteménybe, mert nem ázik el. Tehát ez ilyen apró kis málna darabok, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja a sütinek. A tetejét pedig fehér csokival vontuk be, nagyon vékony fehér csoki réteggel vontuk be, és ezt is liofilizált málnával szórtuk meg. És egy kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málnaszemmel. Tehát meg a Batthyányiaknál már volt mentalevél, és egy kicsit ez is a színességét a süteménynek. Tehát látványra úgy gondoljuk, hogy így egy jó sütemény született. Az ízét meg mindenkit kóstolja meg. Ha lemarad róla, akkor szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a cukrászdába is, és a Batthyányi szelet mellett szeretnénk, hogyha ez is körment. Idézőjelben második süteménye lenne. Így szűk körben mi kóstoltuk és próbálkoztunk, tehát többféle elképzelés is volt, emellett maradtunk, és hát nagyon várjuk a vendégeket, és várjuk a visszajelzést, hogy ízlik-e a sütemény, és mondjuk egy nyári süteménynek én azt gondolom, hogy jó lehet. Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

0: always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high walking.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Hát tulajdonképpen nem régiben vittük el a Rumi gyermek otthonban azokat az ajándékokat, amelyet tavalyi főzés során gyűjtöttünk össze közel 600.000 forint értékben, mivel hát eléggé megcsúszott az iskola ellátó, ahonnan rendeltük, úgyhogy február vagy március volt, amikor el tudtuk juttatni nekik, de az öröm meg volt nyilván, és most úgy döntöttünk, hogy velük egyeztetettem, hogy majd ősszel, vagy pedig decemberben folytatjuk nekik a gyűjtést, addig kitalálják, hogy mire van szükségük. A mostani főzés pedig kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy azért erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk, velük is régóta baráti kapcsolatunk van, összedolgozunk, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
4: Azt lehet tudni, hogy pontosan mire lenne szükség a Szociális Központban, mi az, amit vásárolnának a befolyt összegből?
3: Természetesen mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Konkrétan nem tudom, hogy milyen kerti bútorra van szükségük. Azt hiszem, azt szélozták meg. Azért írtam úgy ki, hogy eszközbeszerzés, mert nem tudom, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 000 forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Majd akkor derül ki, amikor megvásárolják.
4: Érdemes kilátogatni erre a rendezvényre mindig, hiszen rengeteg finomság szokott készülni, meglehetősen változatos ételek. Egy-kettőt említsünk azért meg, ami szerinted biztosan lesz, mert hogy kihagyhatatlan egy ilyen eseményen.
3: Én azt gondolom, hogy az összes étel kihagyhatatlan. Egy az, hogy ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Nem adták még le, hogy mit fognak főzni, de általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek, például süteményekkel is külön. Ők mindig régi barátaink, meg segítőink. Összedolgozunk velük is. Nagyon fontos, hogy a civilek összetartsanak Körmenden, és ők általában mindig itt vannak velünk a főzőre. Ugyanúgy, ahogy baráti társaságok, mert alapvetően egy jó hangulatuk is rendezvényről van szó. Szóval az ételek azok mindig nagyon finomak, de általában itt a gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográsos, csülökig bármi előfordulhat.
4: Hogy lehet jelentkezni, és mi az, amit ti biztosítatok, illetve amit a csapatoknak kell majd vinniük?
3: Maga ugye a rendezvényre a nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa. Biztosítjuk magát a helyszínt. Az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezéshez való evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. A Csákányi Pékség segít nekünk a kenyérben, valamint még a Viola illatszer egyéb eszközök támogatásával van jelen a rendezvényen. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
4: A főzőverseny időpontja június 13 szombat, lesz még idén folytatása, hiszen általában nem szoktál egy ilyen jótékony akciónál megállni évente.
3: Alapvetően szeptember 30-ig vagyok a parton, addig nyilván a hekkezéssel töltöm ki az időt, kevesebb lesz most idén a rendezvény, azonban a rumiak vannak, a későbbiekben fogunk főzőversenyt, vagy pedig gyűjtést tartani. Én azt gondolom, hogy szeptember 30-ig nekik még belefér, ott még jó idők vannak, meg tudjuk csinálni a következő főzést, ami a 10. lenne. Egyelőre ezt lőttük be, de nyilván ott majd az időjárás fog dominálni, ő dönti el, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Ha nem, akkor úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra gyűjtünk nekik, de minden esetre szeretnénk megvalósítani a 10-et még ebben az évben.
4: Június 13-án hány órakor érdemes érkezni, mettől meddig lehet majd kóstolni a parton?
3: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi idő az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Hozzáteszem, hogy ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával étthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: éles a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod

0: élveszt. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Körmend FM.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este a pingvinek. Nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: 99.8. Körment rádiója. Ráhangolva.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt, a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a

Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: hazugság. Te vagy a hazugság.
1: Ha vagy a kiömlött italom, az elmúlás, az üres poharakon játszó monoton fejzúgás, a misan bújtató romkocsma homálya, a legdrágább lakhely, a hiány előszobája, a

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban is Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő, versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grunt és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Anka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
1: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
0: Sporthírek.
1: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Családi cégből világmárka. Ilcsi kozmetikumok. Minden a nagyszülői házban kezdődött. Molnár Dánielné Ilcsi néni az 1920-as, 30-as években a nyári szüneteket vidéken töltötte. Ott aztán füvesasszony nagymamája keze alatt mindent megtanulhatott. Később otthon kezdett kísérletezni a már jól ismert zöldségekkel, gyümölcsökkel és más növényekkel. Így ismerősök gondjára, bajára szó szerint gyógyírt tudott adni. Mivel kozmetikumokhoz az 50-es, 60-as években szinte lehetetlen volt hozzájutni, a belvárosi kozmetikusok csapatostul kezdtek hozzáfordulni, hogy ugyan kaphatnának-e azokból a házi készítésű csodaszerekből, amelyek meggyógyítják a gyulladt, aknés, zsíros, allergiás, irritált, fáradt bőrfelületet. Ilcsi néni pedig belevetette magát a munkába, és vagy százféle növény hatóanyagait felhasználva úgynevezett probléma megoldó szereket készített. Alapelve, hogy minden bőrbetegségre van természetes megoldás. A növényeket maga termelte, vagy erdőmezőn gyűjtötte. Ma már az Ilcsi cégnek 20 hektáros saját bioültetvénye van, így nem csak a kivonatot, hanem a növény minden hatóanyagát felhasználja. Ez a minőség garanciája. A manufaktúra saját receptúrák alapján készíti a világ minden táján keresett termékeit. A nemzetközi piacon a márkanév Ilike, angolul ejtve I like. A Hungarikum Bizottság az Ilcsi szépítőfüvek naturkozmetikai termékeit 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszám, a jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Mónika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelte el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papíralapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vaspöri Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE Körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A Körmendi Egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolás

0: maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban is Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
6: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grunt és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a Dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a legnagyobb.
5: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
3: Sporthírek.
5: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
3: Időjárás jelentés.
5: Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig. Otthoni energia.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
6: Nincs meg még a teljes létszám, a jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. A nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyag tányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
5: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy-egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
7: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makrai Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
5: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Herman Flóra kapta. A díjhoz szobor, aranykitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vasperi Otto lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
5: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: FM. A Törmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem kell a pompa a harsány ígére, hogy boldog legyen a törékeny élet. Elég a csend egy tompa mozdulat,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról. számolt be a Körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Feres Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban is Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Feres Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
7: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi gond és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Oliver, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Anka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
6: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
3: Sporthírek.
6: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
3: Időjárás jelentés.
6: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

98.8 áthangolva szerdán délelőtt ez a Körmend FM. Köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok. Ebben az órában több vendégünk is lesz. Elsőként dr. Szabó Barna polgármester teszi tiszteletét nálunk, akivel egy nyárindító beszélgetést hallhatnak majd, különösképpen az előttünk álló hétvégi programokra fókuszálva. Már pénteken beindul az élet a városban, jó kis sportos eseményekkel, aztán szombaton egy jótékonysági főzőverseny, vasárnap pedig egy várkerti találkozó, piknik, a kínálat a városban, ezekről szólunk tehát részletesen mindjárt Körmend első emberével, majd a szombati főzőversenyről szintén bővebben hallhatnak nálunk. Itt a 99.8-on érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást kívánok!

0: ez a Város Rádiója, ahol, ahogy ígértem, dr. Szabó Barna polgármester lesz a vendégünk ebben az órában. Szia, köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél hozzánk. Egy nyárindító beszélgetésre kértünk fel. Rengeteg minden vár minket a következő néhány hónapban itt Körmenden, és mindjárt a most előttünk lévő hétvége rendkívül mozgalmasnak ígérkezik, pontosan ugyanúgy, mint a városban a két héttel ezelőtti pünkösdi hétvége, ott is rengeteg minden történt, ez a folyamat pedig most robog tovább, tehát már péntektől számtalan érdekes program és a rendkívül változatos események. Három napon át nézzük akkor az elsőt, az egyik legfontosabbat, a mozgás éjszakáját. Mivel várjátok a körmendieket és a környékbelieket pénteken délután, illetve este?
1: Igen, ez a június 12-e péntektől 14-ig tartó hétvége lesz. Nagyon mozgalmas lesz. A pénteki nagy rendezvény az a mozgás éjszakájának nevezett olyan országos program, amelyhez Körmend is csatlakozott, és pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert, ami ugye első látásra vagy hallásra magas számnak hallatszik, de jól átgondolva, illetve ismerve a körmendi embereknek és egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, úgy az abszolút realitás lehet. Tavaly, hogyha belefogtunk a kihívás napjához való csatlakozásba is, ugye ez május végéről van szó, és mivel a mozgás éjszakája egy megnyert projektünk, nem akartunk néhány héten belül két ilyen aktív programot betenni, mind az emberek, mind pedig az egyesületek miatt, úgyhogy a mozgás éjszakájára fektetjük most a hangsúlyt. Voltak kötelező elemek és nem kötelező elemek. Nagyjából arról szól a dolog, hogy még a világos részében az estének, tehát a 6 órától mondjuk olyan 8:30-9-ig világos van, addig elindulnak azok a mozgás elemek, hogy futni lehet a várkertben, különböző távokon kerékpározni lehet. Van esetleg a idősebbeknek, vagy a kevésbé aktívan mozgóknak egy ilyen hosszabb természetjáró program, ami szintén a várkert és a Ráva partját vonja be. És akkor minden amiket említettem, a várudvarból indul, és oda érkezik. És a várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtér színpad az áll. Ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen. Ezért megkerestünk több olyan egyesületet és klubot, akik oda kitelepülnek. Tehát zene mellett lehetőség lesz mondjuk kickboxolni a várudvaron, a vár dísztermébe jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, akik a színpadon táncolva lehet követni őket a nézőtéren. A spinningesek kipakolják a gépeket a várudvarba, és hívtunk DJ-t Budapestről, úgy néz ki, hogy DJ Flower, tehát Voksán Virág jön Körmendre. És a terv az, hogy akkor használjuk ki a kastélynak, a kastély udvarnak az adottságait, hogy akkor a DJ-t azt föltesszük a várnak a teraszára, onnan nyomja a zenét. A színpadon ezek az aktív egyesületeknek a tagjai és aerobikusok jönnek, ott táncolnak a színpadon, mozognak a színpadon, a közönség pedig le tudja követni, akár tánclépésekbe, akár csak mozgással, akár jó hangulattal. Ez egy ilyen kerek, jó hangulatú rendezvény lenne.

0: Ez a Körmend FM, ahol az előttünk álló hétvége nyári szabadtéri programjait ajánljuk önöknek, a folytatásban is dr. Szabó Barna polgármesterrel. A mozgás éjszakájához csatlakozik a város, ez volt eddig a témánk. Most pénteken lesz a program az Aktív Magyarország támogatásával, teljesen ingyenesen lehet részt venni bármelyik eseményen. Már délután 6-tól akkor indul a futás a kastély déli kapujától, aztán ahogy emlegettük, azt is lesz jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik, spinning, és még tombola is színesíti az estét, ahol Voksán Virág fogja a DJ-szettet nyújtani a kastély teraszáról. Mekkora érdeklődésre számítasz? Hogy sikerül vajon megmozgatni a körmendieket és a környékbelieket ezzel a sportos programmal?
1: Én bízom benne, hogy úgy kértem munkatársaimat, hogy mindenki kap egy számozott karkötőt, mert a projekt szempontjából amilyen rendszerben is kell számolni, hogy egy ezerig számoztassuk be a karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez az ezer karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
0: Lehet egyénileg is csatlakozni?
1: Természetesen.
0: Vagy érdemes regisztrálni valamelyik sportegyesületnél előtte?
1: Aki aktívan részt szeretne venni, akár a kickbox edzésen, akár a spinningen, akár a jogán, sorolhatna tovább, impulzus is kipakolnak, tehát a crossfit mozgásra is lesz lehetőség. Azoknak érdemes előtte regisztrálni, de szerintem ott a helyszínen is bekapcsolódhatnak nyugodtan. De aki csak kijön oda, nézi ezeket az edzéseket, és a színpadon való mozgásra ott mozgatja magát, az is mozgásnak számít, és csak jól érzi magát. Tehát azért mondom, hogy mindenki választhatja ezt utat is, vagy azt utat is, de jól fogja érezni magát, azt garantáljuk.
0: Aztán egy gyors pihenés, és már indul is szombaton az a jótékonysági főzőverseny, amelynek nagy hagyománya van már a Rába parton itt Körmenden. Akár résztvevőként főzőcsapatot alakítva, akár pedig látogatóként támogatva az eseményt részt vehetünk ezen.
1: Igen, akkor mindenki pihenje ki magát, és egyébként mindenkit várunk szeretettel a Hege kezdeményezésére az Ökocentrumba, ahol egy jótékonysági, most már mondhatjuk, hagyományos főzőverseny van, hogy most a célja mi ennek a befolyt összegnek, azt nem tudom, majd a Hege el fogja árulni. De mindenképpen én már megkértem a polgárs hivatali munkatársamat, hogy menjünk ki mi is egy jótékonysági főzésre, ott kipihenjük a mozgás éjszakáját.
0: És tudod, hogy mit fogtok készíteni?
1: Még nem, de valami egyszerűt próbálunk, mert rá kell pihenni mindenképpen az előző estére, a következő napra. Ott minél többen, akik nem főzni jelentkeztek, hanem csak egy tál ételre kijönnek, az egyrészt ott is együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, mindenki választhat különböző finom ételekből, meg a becsületkasszába bedobott összeg pedig jótékonysági célra fog menni, úgyhogy mindenképpen jó lesz. És akkor másnap, tehát az 14-én vasárnap egy várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát.
0: Ez lesz a Várkert Vibes, most vasárnap délután. A különleges piknikről beszélgetünk, hozzuk a részleteket, mindjárt folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel.

0: Ez a Körmend FM, ahol folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel az előttünk álló mozgalmas hétvége ajánlatát. Méghozzá most azzal az eseményen, amely abszolút a te ötleted volt, a Varket Vibes nevet kapta. Vasárnap délután egy ilyen kis piknikes találkozóra hívod a körmendieket. Miért pont a Várkerti tó melletti terület, hogy jött ez az ötlet?
1: Nekem az egyik szívem csücske, ez a Várkerten belüli Várkerti tó, körmendiek Oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jól tudja érezni magát. Maga ez a feeling, tehát Várkert Vibes-nak hívtuk ezt a rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy meglátjuk, hogy milyen fogadtatásban lesz, és akkor ebből is egy hagyományt tudnánk teremteni. Most akkor megemlítem, elkészült a általam szintén sokat forszírozott, nem szökőkút, de csobogó, de szökőkútnak is mondják a Holtrábán, tehát aki kijön oda, az azt is meg tudja tekinteni. Nagyon jó, tehát nem csak biológiai hatása van neki, hogy az oxigén termeli. Aki emlékszik rá, egy 6-7 éve még ment, mert annak idején, amikor kislányom még babakocsis volt, akkor sokat toltam oda ki, mert megnyugtatta annak a csobogó víznek hangja. Biológiai hatásán felül tényleg esztétikailag is jó néz ki, meg az a csobogó hang az egy jó feelinget biztosít az ott sétálóknak. Illetve még terve van az is, hogy akkor akik kilátogatnak erre a piknikre, azoknak akár csónakozási lehetőség is van a Várkerti tavon, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül. Bízom benne, hogy nagyon sokan leszünk, bízom benne, hogy jövőre akkor újra kívánják az emberek, hogy rendezzük meg.
0: Amellett, hogy a kislányodat oda szoktad kitolni annak idején, fűz valami más emlék is ez a területhez, amiért annyira szívedhez nőtt?
1: Hogyne, az én kisgyerekkoromban még megvolt a koripálya körmendőr, amit a 8-as mellett volt, a teniszpályák voltak fölöntve, és utána a gimnázium és inkább egyetemista koromba a Holtrába mindig be volt fagyva, tehát még olyan tél volt, hogy akkor hideg volt télen. Az egész téli szünetet meg a telet ott töltöttük a barátokkal, ismerősökkel, hogy ott korcsolyáztunk, meg jégkorongoztunk a Várkerti tavon. Utána, amikor lett egy kis kutyám, akkor utána szintén a sétákat ott bonyítottam le, tehát az egész életemet végig kíséri maga a Várkert is, csak az a Várkerti tó, meg az a platánfás rész, ez olyan szívem csücske még azon belül is.
0: Várkertnek azért vannak még olyan közegzugai területei, amelyek különböző funkciót kaphatnának, erről már te is beszéltél több alkalommal, ki is próbáltatok egyet ugye a tél folyamán, amikor korcsolyapálya készült. Igen. Átmenetileg.
1: Akár. Természetesen. Ugye a felújított vadásznak és környéke az megint egy kiindulási pontja lehet akár programoknak, vagy akár elképzeléseknek, illetve ugye a Várkertnek a szélébe van, vagy volt az előbb említett teniszpályák, amik működtek. Ott az esetleges ezeknek a pályáknak az újra rendbetétele és egy körmendi teniszklubnak a létrehozatal az szintén terve van. Több embernek a fejében, és bizony benne, hogy ebből is lesz valami.
0: Úgy legyen, várjuk a fejleményeket, a további nyári programokról pedig legközelebb majd részletesebben is beszámolunk, mert hogy lesz még bőven esemény az előttünk álló néhány hónapban. Dr. Szabó Barnának köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Város Rádiója, Körmend FM, ahol egy szombati főzőversenyt ajánlok most a figyelmükbe, már csak azért is, hiszen várják még a jelentkezéseket, a főzőcsapatok nevezését arra a jótékonysági programra, amely már hagyományosnak számít a Rábaparton, az Ökocentrum területén lesz ez 13-án szombaton, hogy ezúttal kinek a javára gyűjtenek, és hogy milyen formában lehet még nevezni, már is kiderítjük. Hegedűs László Hege főszervező a vonalban.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát tulajdonképpen nem régiben vittük el a Rumi Gyermek Otthonban azokat az ajándékokat, amelyet tavalyi főzés során gyűjtöttünk össze közel 600.000 forint értékben, mivel hát eléggé megcsúszott az iskola ellátó, ahonnan rendeltük, úgyhogy február vagy március volt, amikor el tudtuk juttatni nekik, de az öröm meg volt nyilván, és most úgy döntöttünk, hogy velük egyeztetettem, hogy majd össze vagy pedig decemberben folytatjuk nekik a gyűjtést, addig kitalálják, hogy mire van szükségük. A mostani főzés pedig kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy azért erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk, velük is régóta baráti kapcsolatunk van, összedolgozunk, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
0: Azt lehet tudni, hogy pontosan mire lenne szükség a Szociális Központban, mi az, amit vásárolnának a befolyt összegből?
1: Természetesen mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Konkrétan nem tudom, hogy milyen kerti bútorra van szükségük, azt hiszem azt szélozták meg. Azért írtam úgy ki, hogy eszközbeszerzés, mert nem tudom, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van, majd akkor derül ki, amikor megvásárolják.
0: Érdemes kilátogatni erre a rendezvényre mindig, hiszen rengeteg finomság szokott készülni, meglehetősen változatos ételek. Egy-kettőt említsünk azért meg, ami szerinted biztosan lesz, mert hogy kihagyhatatlan egy ilyen eseményen.
1: Én azt gondolom, hogy az összes étel kihagyhatatlan. Egy az, hogy ugye az ajánlott ár az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Nem adták még le, hogy mit fognak főzni, de általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön. Ők mindig régi barátaink, meg segítőink, összedolgozunk velük is, nagyon fontos, hogy a civilek összetartsanak Körmenden, és ők általában mindig itt vannak velünk a főzőversenyen, ugyanúgy, ahogy baráti társaságok, mert alapvetően egy jó hangulatú kis rendezvényről van szó. Szóval az ételek azok mindig nagyon finomak, de általában itt a gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos, csülökig bármi előfordulhat.
2: Víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. És a

0: Dafamán Hegedűs Lászlóval, Hegével, ő a főszervezője ezúttal is annak a jótékonysági főzőversenynek, amely szombaton lesz, és amelyről most még több érdekességet és információt megtudhatunk. Hogy lehet jelentkezni, és mi az, amit ti biztosítatok, illetve amit a csapatoknak kell majd vinniük?
1: Maga ugye a rendezvényre a nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa. Biztosítjuk magát a helyszínt. Az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezéshez való evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. A Csákányi Pékség segít nekünk a kenyérben, valamint még a Viola illatszer egyéb eszközök támogatásával van jelen a rendezvényen. Az étel elkészítéséhez ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
0: A főzőverseny időpontja június 13 szombat, lesz még idén folytatása, hiszen általában nem szoktál egy ilyen jótékony akciónál megállni évente.
1: Alapvetően szeptember 30-ig vagyok a parton, addig nyilván a hekkezéssel töltöm ki az időt, kevesebb lesz most idén a rendezvény, azonban a rumia a későbbiekben fogunk főzőversenyt, vagy pedig gyűjtést tartani. Én azt gondolom, hogy szeptember 30-ig nekik még belefér, ott még jó idők vannak, meg tudjuk csinálni a következő főzést, ami a 10. lenne. Egyelőre ezt lőttük be, de nyilván ott majd az időjárás fog dominálni, ő dönti el, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Ha nem, akkor úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra gyűjtünk nekik, de minden esetre szeretnénk megvalósítani a 10-et még ebben az évben.
0: Június 13-án hány órakor érdemes érkezni, mettől meddig lehet majd kóstolni a parton?
1: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-tól már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Hozzáteszem, hogy ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyagdobozokat, bármit, amiben szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszáma, jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Dénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el, a mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vasperi Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész, a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban így Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp, Hanka, Paksa, Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
1: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
0: Sporthírek.
1: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fára, fémpolom, vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elkezdődöm.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy, körül

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszám, a jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. A nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüldes résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Mónika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Nénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vasperi Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-ig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokra van kilátás.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Szép napot mindenkinek, útnak indult a mai délután itt a 99.80-on a Körmend FM-en. Tóth Cili vagyok ma is itt az éterben, és önökkel leszek egészen 5 óráig. Ma is hozok jó kis érdekességeket, programajánlózunk, na meg persze a térség legjobb zenéi is nálunk szólnak, úgyhogy érdemes velünk maradni. Pedro Santos újdonsága után Elizével megyünk tovább, 2000-ből forog a Malo Lite. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást!

0: közlekedési információk.
1: Még akkor a délutáni órákban érdemes a térség útjain óvatosabban közlekedni, ugyanis a 8-as számú főúton például Körmend és Rönök közt kaszálás miatt van útszűkület érvényben. Dolgoznak a Körmend-Pinkamincent összekötő úton, itt is kaszálás lassítja a haladást. Nádasd és Csákány-Doroszló közt kiépített tereléses sáv mellett tudnak haladni az autósok, mint egy 4 kilométernyi szakaszon, ugyanis útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást. Vasvár és Zalavér közt kaszálás miatt félpályás út zár van érvényben, úgyhogy az erre autózóknak is érdemes egy kicsit körültekintőbben autózni. Pakivágás miatt pedig szintén félpályás út zár van a Győrvár-Telekes-Gersekarát összekötő úton. Szombathely elkerülő szakaszán pedig a 86-os főút és a Rumi út találkozásánál csomópontépítési munkálatok miatt a fél útpályát lezárták. Itt jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben, érdemes a megnövekedett menetidő miatt alternatív útvonalon közlekedni és kikerülni ezt a szakaszt. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam most, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, Nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Sean Darin és Kelly Sanders 2018-as közösre California szólt az elmúlt percekben, itt a 99.8-on, és a délutánt még érdemes kihasználni, hiszen a késő délutáni kora esti órákra ígérnek a meteorológusok némi csapadékot ide a térségben, viszont nem kell megijedni, holnapra már átvonul ez a csapadék zóna, úgyhogy visszatér a napsütés, amelyet néha egy-egy gomoly felhő megzavarhat. A hőmérők higanyszála 20-23 fok közt mozog majd a holnapi nap, ettől függetlenül nagyon magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes mindenképpen vigyázni a bőrünkre. A mai délutánban is érvényben van a magas UV-sugárzás, jelenleg is 28 és 29 fok közti maximumokat mérhetünk. És a hétvégét illetően marad a változóan felhős napos idő, legalábbis a jelenlegi előrejelzés szerint. Kellemes 23-24 fokos maximumokkal számolhatunk, úgyhogy igazi, amolyan késő tavaszi, kora nyári időben lesz részünk, legalábbis az előreje, legalábbis a jelenlegi előrejelzések szerint. Szóval a mai napot pedig, a mai délután pedig még érdemes kihasználni, estére pedig érdemes készülni, hogy megérkezik a hűsítő csapadék. Dion Bromfield, Diggy Simmons, az ő közösök pedig forog a folytatásban, You Right címmel, itt a 99.8-on.
1: Caught up in the studio doing some things, so I'ma hit you later.

Maroon 5 és Cardi B, Want the Girls Like You forgott a Körmend FM-en, hamarosan pedig Lakosi Gabi vált itt a stúdióban. Kettőkor hozza majd a legfontosabb híreket, infókat, azt jövök vissza én is, és folytatjuk a délután, önök sem menjenek messzire. A hírek előtt Elefárben René Miller, és újdonságok a Body Talks-szól, valamint itt lesz Rickston és a Me and My Broken Heart. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsei gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik problémamegoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban így Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a Kávé Birkózó Ese Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
7: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanga, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadt el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
6: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnál változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
3: Sporthírek.
6: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
3: Időjárás jelentés.
6: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
5: 99.8. Körmend FM.
3: Körmend FM.
5: Ebben az órában.

Ismét itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.82 percen, 1-3 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem! Toby Romero, Roger Sanchez, The Pussycat Dolls és Busta Rhymes indították az órát. Illenium és Busty, valamint Devin közösével, legfrissebbével, a Feel Alive-val megyünk tovább, de forog majd Caro Emerald és a Night Like This, és jó rádiózást a folytatásban is velünk!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programkavalkád lesz a hétvégén itt a városban. Ami azt jelenti, hogy június 12-én, azaz pénteken, este 6 órától évfélig a mozgás éjszakája mozgatja meg a térséget. Közel 500 regisztrálónk van már, és hogyha szeretnének regisztrálni erre az eseményre, amely az Aktív Magyarország pályázat kereteiben valósul meg a városban, körmendi önkormányzat szervezésében, akkor a mozgáséjszakája.hu internetes oldalon megtehetik. A regisztráció mellett pedig hasznos infó még erre az estére, a mozgáséjszakájának az estére, hogy számos sportágat lehet kipróbálni. Lesz futás, kerékpározás, természetjárás, kickbox, aerobik, zumba, örömtánc, crossfit, spinning, néptánc, jóga, szóval rengeteg mozgásformát ki lehet próbálni a program keretein belül, és az sem elhanyagolható információ, hogy este 9:30-tól Voksán Virág, azaz DJ Flower szórakoztatja majd a nagy érdeműt, mégpedig Batthyány kastély erkéről. Tombola sorsolás is lesz 10:30-tól. Azok, akik regisztrálnak és eljönnek erre a remek sportos programra, számozott karszalagot fognak kapni, és ezek alapján lesz majd a tombola sorsolás. Úgyhogy ezek a számozott karszalagok lesznek majd tulajdonképpen a tombola jegyek. Úgyhogy érdemes tényleg kilátogatni, tehát a Batthyány kastély udvarára június 12-én este 6 órától. Feladod a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Jazz Glynn, és ahol Mehent szólt a 99.8, ha már a hétvégi program Dömpignél tartunk, akkor arról se feledkezzünk el, hogy június 13-án, 9. alkalommal jótékonysági főzőverseny lesz a Rába Ökocentrum területén, az Alteraba Kft. Szervezésében. Ezúttal pedig a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ eszközbeszerzéséhez lehet hozzájárulni. Jelenleg, ha jók az információim, akkor közel 10 csapat regisztrált a jótékonysági főzőversenynek különféle finomságokkal. Reggel 9 órakor indul a program, és remélhetőleg dél 1 óra magasságában már lehet kóstolni. Minden csapatnak legalább 50 adag ételt kell főzni, ezt pedig becsületkasszás rendszerben lehet megvásárolni. Aki pedig szeretne haza is vinni, az mindenképpen hozzon valami dobozt vagy edényt, amiben haza tudja szállítmányozni a megvásárolt ételeket. Tehát június 13, jótékonysági főzőverseny a Rába Parti Ökocentrum területén.

Paul Ransell és a Label Thanks szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Közelítünk a 3 órához, Lakosi Gabi pedig közelít ide a stúdióhoz, hiszen hozza majd a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délután, önök sem menjenek messzire. A hírek előtt pedig még Kossi Anka, George Ezra és Prince egy-egy slágere szól, jó rádiózást!

0: Görlend, Vasvári, Újvidéki, Szentpéter, Szentgotthárd. Barangoljon velünk a kistérségek legfrissebb hírei között. Aktualitások, események, történések. Minden, ami Dél-Vasban fontos. Dél-Vasi Barangoló. Szombatonként 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en. Mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
1: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
7: Nincs meg még a teljes létszáma, jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
6: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
8: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Lénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágorhidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el, a mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
6: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Herman Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vasperi Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzelvadó elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-ig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
6: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE Körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A Körmendi Egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdának hidegfront hatására a több kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
0: Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, itt a Körmend FM-en, egy perccel vagyunk 4:45 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 5-ig leszek itt az éterben, folytatásban is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infokat, nem persze sok-sok jó zenét. Gloria Estefan, a Miami Sound Machine, valamint Bowser indították az órát, Shaggy, és az It Was a Me pedig már is indul. Jó rádiózást!
1: Yo man, yo, open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Álvaro Soler és az Oxigénó forgott a Körmendiek kedvenc rádiójában. Jó hír a Rammstein rajongóknak, hogy idén július 3-án és 4-én érkezik a Till Fest, a Till Lindemann nevével fémjelzett kétnapos fesztivál, amelynek helyszíne a monumentális Völkerfelschlachtdenkmal lesz. A rendezvény mottója azt ígéri, hogy a közönség nem egyszerű koncertet kap, hanem egy különleges, látványos Lindemann univerzumba csöppenhet. A fellépő közt ott lesz a legendás Ministry, valamint többek közt a Hosiko, az Aesthetic Perfection és az Erling is. A fesztivál kizárólag 18 éven felüliek számára lesz látogatható, így minden jel arra utal, hogy egy sötét hangulatú, erősen vizuális és kompromisszummentes esemény várja a rajongókat. A Till Fest nem csupán egy újabb koncert, hanem egy olyan saját fesztivál formátum, amelyben Lindemann nem csak fellépőként, hanem a teljes élmény megálmodójaként is jelen lesz. A kétnapos fesztivál Lipcsében lesz.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

perccel vagyunk, 3:30 után folytatódik a délután itt a 99.80, és hát elsősorban az urak figyelmére számítok a folytatásban, ugyanis egy hideg sör egy forró nyári estén szinte alap felszerelésnek számít. A tudomány szerint azonban a szúnyogoknak is van véleménye erről. Egy friss kutatás ugyanis arra utal, hogy a sört fogyasztó emberek vonzóbb célponttá válhatnak a vérszívók számára. A szakemberek még vizsgálják a jelenséget, de az egyik magyarázat szerint nem maga az alkohol aludás, hanem a sör fogyasztása után megváltozó testszag és a bőrön keresztül kibocsátott illatanyagok. Az is elképzelhető, hogy a szervezet hőtermelésének és a kilégzett széndioxid mennyiségének változása segíti a szúnyogokat a célpont megtalálásában. Vagyis miközben mi egy kosos sörrel hűsítjük magunkat a teraszon, a környék szúnyogai könnyen úgy érezhetik, hogy megnyílt a svéd asztal. A kutatók ugyanakkor hangsúlyoznak, hogy a kapcsolat még további vizsgálatokat igényel, de egy biztos, hogy ha a nyári sörözés mellé szúnyogriasztó is kerül az asztalra, azzal biztosan nem lehet mellélőn.

Offenbach Nick Bedrohoz és a Catch Forgot a 99-8-on a folytatásban érkezik, mint a Hiperkarma és a napsütötte részt, szól majd a Green Day és a One Love, előttük pedig indul Becky G-től a Bella Ciao. Jó rádiózás!

0: Egy újabb óra végét kell, hogy felkonferáljak, hiszen mindjárt 4 óra Lakossi Gabi pedig ismét vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, aztán jövök vissza és folytatjuk a délutánt az utolsó órával. Önök sem menjenek messzire.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a homántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban így Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
6: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp, Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Botont. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a Dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 8 év alatt most fogadt el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitón.
5: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
3: Sporthírek.
5: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, még az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
3: Időjárás jelentés.
5: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Útnak indult a mai délutánunk utolsó órája. Itt a Körben Defemen, továbbra is Tóth Cili vagyok itt a mikrofonnál. 2 perccel vagyunk 4:45 előtt, ami azt jelenti, hogy már csak alig 45 perc időnk van hátra. Töltsék velem ezt a rövid kis időt, mint Spin Doctors, valamint LLAMA és Neo indították az órát. 5 Seconds of Summer sikerével pedig megyünk tovább. Indul a White Flower. Jó rádiózást!

Charlie Puth és a Lucy Salt a 99.8-on az elmúlt percekben. Az egészséges életmód világában szinte mindenki ismeri azt a mondást, hogy étkezz tisztán, edz piszkosul. Az üzenet pedig eredetileg arról szólt volna, hogy tudatos táplálkozással és rendszeres mozgással sokat tehetünk az egészségünkért. A szakértők szerint azonban a tiszta étkezés könnyen átfordulhat egy olyan irányba, ahol már nem az egészség, hanem a folyamatos kontroll kerül a középpontba. Az utóbbi években ugye a közösségi médiában is egyre népszerűbbé vált az úgynevezett clean eating, vagyis a tiszta étkezés fogalma. Ez jellemzően a minél kevésbé feldolgozott élelmiszerek fogyasztását és a rossznak tartott tápanyagok kizárását jelenti. Önmagában ezzel egyébként nincs probléma, hiszen a kiegyensúlyozott étrend bizonyítottan csökkenti többek közt a szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség és más egészségügyi problémák kockázatát. A gond viszont akkor kezdődik, amikor az étrend már nem rugalmas iránytűként, hanem szigorú szabálykönyvként működik. Ha valaki bűntudatot érez például egy szelet sütemény miatt, vagy stresszel egy éttermi vacsora előtt, vagy folyamatosan a jó és rossz ételekre osztja el a világot, az már nem feltétlenül az egészséges életmód jele. Figyelmeztető jele is van mindennek, mert a szakértők úgy gondolják, hogy ha az étkezések megtervezése már nagyon sok időt vesz igénybe, valaki egyre több élelmiszert kezd el kizárni az étrendjéből, illetve kerüli a közös étkezéseket azért, mert nem tudja kontrollálni, hogy mi kerül a tányérjára, ezt az úgynevezett ortorexia fogalmával hozzák összefüggésbe, ami ugye az egészséges étkezés iránti túlzott, kényszeres megszállottságot jelenti. Hangsúlyozzák, hogy az egészséges életmód nem a tökéletességről szól, egy hamburger, egy szeret torta, vagy egy kihagyott edzés nem teszi tönkre a hónapok alatt kialakított jó szokásokat. Tehát hosszú távon sokkal fontosabb a kiegyensúlyozottság és a fenntarthatóság, mint a merev szabályok követése. Szóval érdemes ma egy kicsit másként értelmezni a régi fitness mondást, tehát nem az a cél, hogy minden falatot és minden edzéspercet tökéletesen kontrolláljunk, hanem hogy olyan életmódot alakítsunk ki, ami támogatja a testi és lelki egészségünket is, mert a valóban egészséges életmód nem attól működik, hogy hibátlan, hanem attól, hogy hosszú távon is élhető.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg újra.
1: Új tombol az Ocsomacsó sikere forgott a 99-8-on. Ünnepélyes keretek közt búcsúzik a végzős év folyamától a Körmendi Rendvédelmi Technikum, a kibocsátó ünnepséget pedig június 12-én pénteken délelőtt 10 órától rendezik meg az intézmény díszudvarán. A korábbi évek hagyományától eltérően ezúttal nem a Körmendi Szabadságtér adott pont az eseménynek, hanem magának az intézménynek az udvara, ahol a végzős állomány családtagjai, meghívott vendégek és előjárók jelenlétében vesz búcsút az almamátertől. Az ünnepség programja a csapat zászló bevonulásával kezdődik. Ezt követően pedig sor kerül a tiszthelyettesi fogadalomtételre, az előjárói és tanulói beszédekre, valamint az elismerések átadására. Az esemény előjárója dr. Posgai Zsolt rendőr-vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, személyügyi országos rendőrfőkapitány helyettes lesz. A kibocsátó ünnepségen részt vesznek még emellett a végzős tanulók állomány illetékes vármegyei rendőrfőkapitányai is. A pénteki rendezvény pedig nem csak egy tanév végét jelenti a végzős rendvédelmi tanulóknak, hanem egy új hivatás kezdetét is azok számára, akik sikeresen teljesítették a tanulmányokat, és hamarosan a rendőrség kötelékében kezdik meg a szolgálatukat. Oh, my love it, yeah, yeah.

Verizon Beer újdonsága, a Bittersweet Salt a 99.8-on, hamarosan Mary J. Blige és a Family Affair forog nálunk, itt lesz SZA és Justin Timberlake, The Other Side című közöse is, előttük pedig indul Sombre és a Homewrecker. Jó rádiózást!

0: És elérkeztünk a délutánunknak a végéhez, perceken belül 5 óra, amikor is Lakossi Gabi vált itt a stúdióban hozzá ismét a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék itt a 99.8-on. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, holnap ugyanígy 1 és 5 közt leszek itt az éterben, várom akkor is önöket, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, meg sok-sok jó zenével. Tóth Cillit hallották, további szép estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást velünk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
8: Nincs meg még a teljes létszám, a jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa. Biztosítjuk magát a helyszínt. Az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák. Ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
7: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy-egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
9: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
7: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Herman Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papíralapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vaspöri Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész, a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-ig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
1: Sporthírek.
7: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE Körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A Körmendi Egyesület sportolói közül Nagy Gergely 2 kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
1: Időjárás jelentés.
7: Szerdán egy hidegfront hatására a több kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a homántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban így Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő, versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi Grund és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
1: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenye. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
0: Sporthírek.
1: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunán túlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

alvás miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: mondo mi ma nekem ez jár.
1: Hazai Turmix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszám, a jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a kastélypark jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makrai Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelt el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papíralapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vaspöri Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE Körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A Körmendi Egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban is Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő, versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grunt és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitón.
1: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
0: Sporthírek.
1: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója.
1: Láttam olyat, ami szabad szemmel láthatatlan. Egy pár máig számomra felfoghatatlan. Túl sokszor ingott a híd már, amin áthaladtam. De olyan nem volt, ami

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszáma, jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a kastélypark jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Mónika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makra, Rai Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született, és szintén díszpolgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágorhidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusai énekelt el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papíralapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vaspöri Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunán túlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt lesz a vendégem, aki egy szombati körmendi rendezvényükre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és Birkózó Gála a Dr. Kristóf László sportcsarnokban kezdődik június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatók és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első, csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél majd, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk, és azóta sok minden történt. 3 birkózó növendék is a vendégünk lesz, Somogyi Emese, Dancsecs Olivér és Csillag Levente. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: A Körmendi Birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy szombati Körmendi Birkózó eseményre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és Birkózó gálát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
1: Minden fontosat megbeszéltünk, jöhet a staféta, az interjú staféta tovább.
2: Amit szeretnék még mondani, hogy milyen versenyeken vettünk részt ebbe az évben.
1: Beszéljük meg.
2: Területi versenyeken, területi országos bajnokságon vettünk részt, ahol neveket felsorolva, mert megérdemlik ezek a gyerekek, mert az iskolai elfoglaltságuk mellett szakítanak időt arra nem is keveset, hogy egy sportban eredményt érjenek el. A területi országos bajnokságban Szomi Máté első helyezést ért el, Dancsás Dorina a harmadik helyezést, illetve Domina Emiliana a ötödik helyezést ért el. Ez azért is fontos a területi, illetve az országos bajnokság, mert pontokat hoznak az egyesünk részére, és ez alapján kapjuk a támogatást a Magyar Birkózók Szövetségétől. Illetve kötött fogásban Sárai Szabó Ákos és Dancsás Olivér is harmadik helyezést ért el területi országos bajnokságon. Országos bajnokságon idén Somogyi Emese harmadik helyezést ért el, Szomi Máté szintén harmadik helyezést ért el, és Dancsás Olivér kötött fogásban második helyezést ért el. Voltak meghívásos versenyeink, Haladás Gála, Bécsi Gála, illetve Győrben vettünk részt a Móra Kupán. Haladás Gálán 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzéremmel szerepeltünk. Itt első helyet Kovács Kenda Botond, Kovács Attila, Szomi Máté, Sárai Szabó Ákos vett át az aranyérmet. Második helyezést ért el Péter Ábel, Fülöp Hanga, Baksa Anna, Dancsás Olivér, és harmadik helyezést ért el Dancsás Dorina, Domina Emiliana. A Pécsi Gálán első helyen volt, már egész nyugat Dohántúrcsel indult, Dancsás Dorina és Péter Ábel. Második helyezést ért el Kovács Kenda Botond és Fülöp Hanga. És most május 23-án vettünk részt a Győrben megrendezett Móra Kupán, ahol szlovák, illetve osztrák csapatok is elindultak, és ott 7 arannyal és 3 ezüsttel fejeztük be csapatversenye. A 10-egyesületből 5. helyezést értünk el, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon szépen, nagyon oda tették magukat tényleg, amit ki tudtak hozni magukból, azt kihozták. Itt első helyet ért el Gácsi Valdemár, Kovács Kenda Botond, Fülöp Hanga, Paksa Anna, Fejér Árpád, Markó Pál, Domina Emiliana. Második helyet ért el Dancsás Dorina, Dombai Gábor és Péter Ábel. Jelenleg még nem fejeztük be a sorrendet, az érmek száma csak nőni fog, mivel június 13-án szombaton Körmenden folytatódik az éremszerzés.
3: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

0: ami menny. Most döntök magamról, de veled én a felnövök.
1: A Körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy szombati körmendi rendezvényükre hívja fel a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek.
2: Mozgás, sport, de a jótékonyság sem áll távol az Egyesülettől, ugye? Van is talán mondani valunk ezzel.
3: Igen. Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund és szabadfogású birkózóverseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el. Fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsás Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Botont. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egy éves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nappal 555.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem, hogy ekkora visszhangja lett ennek, és ezért úgy gondoltam, hogyha lehetséges, és a Soma betegsége nem hátráltatja, illetve nem okozunk neki sérülést, vagy kellemetlenséget, akkor meghívjuk édesanyjával együtt, hogy mondjon pár szót a megnyitón szintén, és egy közös csapatképet többi egyesülettel is, egy közös csapatképet készítünk vele együtt. Versenyre, a gálánkra elfogadta meghívást Dunaszerdahely, az Aragyelszegi Birkózó Szakosztály, illetve a Kőszeg Birkózó Szakosztály, a Tófej Birkózó Szakosztálya, illetve Ausztriából is úgy néz ki, hogy tudnak jönni. A korlátozottak a verseny megrendezésére az eszközeink, ezért csak 60 gyereket tudunk fogadni, ezt az egyesületek el is fogadták, hogyha 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Ez lehet egy kicsivel több lesz, de ezt fölé már nem nagyon szeretném lenni, mert hátráltatni fogja inkább késleltetni időben az egész, hát a késleltetni fogja az egész versenynek a hosszát. Azt meg korlátozzuk a picik miatt inkább.
2: De a belépők nincsenek korlátozók?
3: Nem a belépők. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a körmend környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, ha rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahova Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni.

0: hír. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Elsőként Somogyi Emese a mikrofonnál.
2: És akkor három növendéket is köszönhetünk itt a stúdióban a birkózóktól. Hölgyeké az elsőbség. Egy bemutatkozást légy szíves, melyik iskolába jársz, egy ilyen általánosat, mit kell róla tudnunk, nevedet?
3: Somogyi Emese vagyok, az Orcsai Kis Zoltán általános iskolába járok, és 7. osztályos vagyok.
2: És a birkózó egyesület jeles tagja is, ugye mióta jársz a birkózókhoz?
3: Én 2019 óta. Az óvodában kezdtem, és az iskolában pedig folytattam.
2: Hogy emlékszel rá, mi volt az a motivum, mi miatt érezted, hogy neked itt a helyed?
3: Hát igazából a testvérem járt birkózni, én pedig addig a folyosón vártam, és hát meguntam a várást, és akkor én is csatlakoztam, és hát utána meg már csak ott maradtam.
2: Ott maradtam. Sikert-sikere halmoztál. Ugye? Mi szerethető a birkózásban, és ráadásul ugye egy lánynak biztos, hogy sokan így majd rácsodálkoznak, mert azt hinné az ember, ugye ez elsősorban egy fiú sport, de hát látszik, hogy a lányok is nagyon ügyesek benne, sőt, ki van rájuk is személyre van szabva ez a dolog, szóval mi szerethető a birkózásban?
3: Én nagyon szeretem a kontaktot, hogy kontakt van az ellenféllel, hogy egyéni sport, én nem tudok csapatban dolgozni, és ennyi igazából meg. A szőnyeget magát nagyon szeretem. Szeretek ilyen hídmunkákat is csinálni, úgyhogy ezek.
2: Mi ez a hídmunka?
3: A hídmunka az, mikor betusolnak, és akkor ki kell hidalni, hogy ne fújják le a mérkőzés, hogy még tudjál harcolni. És ugye, hát erre edzünk, különböző hídgyakorlatokkal. Ez a hídmunka.
2: Igen, a gyakorlatokra is egyébként rá akartam kérdezni, hogy az edzéseken így konkrétan mi mindennel kell neked erősíteni, meg ügyességet növelni, meg a birkózó technikát fejleszteni, mit kell csinálnotok, és mit szeretsz a legjobban az edzés munkában?
3: Van bemelegítés, ugye hídmunka, vannak erősítések is, ez is különböző, vannak testsúlyos erősítések, társ cipelés és hasonlók, vannak súlyzós erősítések, vannak ügyességi gyakorlatok, ugye technikázás, birkózás.
2: Futás nincsen?
3: Futás is van.
2: Jó komplex akkor ez az edzés munka. És milyen a csapat?
3: Én nagyon szeretem a csapatot, nagyon jók. Hát az edzések is szerintem jó hangulatúak. Nagyoknál és a piciknél is, ugye mindenkinek úgy megvan a korosztálya, hogy kivel van, úgyhogy egy jó csapat.
2: És akkor ti nagyobbak a kicsiket segítitek, ha kell, meg azért úgy igazgatjátok, hogy
3: igen,
2: biztonságban
3: igen.
2: Legyenek. Hallottunk itt Zsolttól is a sok eredményről, meg a korábbi beszélgetésben is elhangzott, úgyhogy hallottuk, hogy neked is sok jó versenyeredményed van. Ezek közül a teljességigénye nélkül egyet vagy kettőt, ami a legnagyobb élményt, vagy a legnagyobb ilyen győzelmi érzést adta, az melyik volt?
3: Tavaly megnyertem az országos bajnokságot, és ez, amire büszke vagyok, meg ami úgy a legnagyobb eredménye.
2: És az országos bajnokságon kit kellett legyőzned a döntőben? Az egy valódi rivális volt?
3: Ő egy DVTK-s lány volt, miskolci. Hát azért nehéz volt, de meglett.
2: Akkor most azt hiszem, hogy így a korosztályodban a versenytársaid országosan tőled félnek, meg rád készülnek, hogy átvegyék tőled a címet, úgyhogy ez egy nagy küzdelem jó értelemben. Miért javasolnád esetleg a lánytársaidnak, korosztályodnak, kisebbeknek, vagy nagyobbaknak is, hogy például a birkózást válasszák?
3: Hát megtanít fegyelmezetnek lenni, meg szerintem azért egy ilyen plusz kitartó erőt is ad, szóval én is érzem, hogy azért picit kitartóbb vagyok ettől. Hát a csapat is jó, meg ez az egyéni sport, aki ezt jobban szereti, én annak javaslom.
2: És akkor amit mondasz, hogy kitartás, az pedig hát tulajdonképpen az életben segíti a dolgokat. Ugye igen. Van a sport életed, de a kitartás az pedig az életben való érvényesülés, jó döntés, stb. Ez segít.
3: Igen.

0: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Másodikként Dancsecs Olivért kérdeztem.
1: Én Dancsecs Oliver vagyok, a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába járok, és hatodikas vagyok, és 2020-ban kezdtem el birkózni.
2: Neked mik az emlékeid, hogy kerültél ebbe az egyesületbe? Hoztak, akartad, később tetszett meg?
1: Még a szüleim megmondták, találtak egy oldalt Facebookon, hogy Körmend Birkózó Egyesület, és megmutatták nekem, de először még féltem, mert mutattak egy pár videót, hogy mi folyik ott a szőnyegem. Elmentem egy edzésre, élveztem, és folytattam, és megtetszett, és nagyon sokat kezdtem járni edzésekre.
2: A szüleid is sportolók, vagy csak neked akartak egy jó sportot?
1: Ők nem voltak sportolók, régebben azok voltak, de most nem. Csak apukám kickboxol. De akartak nekem egy jó sportot. Mert régebben fociztam, de az nem ment.
2: Ezt te is érezted, hogy nem megy, és akkor jó volt, hogy volt mit választani, vagy választási lehetőség?
1: Hát a birkózás nem volt választási lehetőség, csak megmondták nekem a szüleim, hogy van ilyen sport, kipróbáltam, és nagyon tetszett nekem. A foci meg nem annyira tetszett, mert ugye csapatjáték.
2: Milyen érdekes ez egyébként, én teljesen értem ezt, hogy, és milyen jó, hogy beszélünk erről, hogy nem lehet ilyen uniformist húzni senkire, hogy mindenki a közösségi csapatjátékba kellene, hogy játszon, mert mindannyian mások vagyunk, mindannyian másba tudunk kiteljesedni, és most kettőtök is erről beszélt, ez így jó azért, hogy erről így beszélünk, hogy aki úgy érzi, hogy nem tud csapatban teljesíteni, az ne érezze magát rosszul, az keresse meg a maga útját, például egy birkózó egyéni szőnyeg programot, és akkor az. Ismét az edzői felsorolásból hallottuk, hogy mennyi jó eredményed van született. Tőled is megkérdezem, hogy a teljesség igénye nélkül, mert tényleg sok jó az eredmény, de melyik volt, kettőt soroljunk föl, amik így a legnagyobb büszkeséggel töltöttek el, vagy a legnehezebb volt?
1: Az egyik verseny, amire nagyon büszke lehetek, az a 2026-ban volt, országos bajnokság, és ott második helyezést értem el.
2: Nehéz volt megszerezni az ezüstöt?
1: Igen.
2: Erősek a kortársaid, a korosztályos birkózók?
1: Igen, meg azon a versenyen 4 meccsen volt, és fárasztók voltak az ellenfelek. Az utolsó meccsben kikaptam, mert az ellenfél nagyon erős volt, és nem voltam ott fejben.
2: A fejben ott lenni az a siker alapja, a győzelem alapja?
1: Az is nagyon fontos a birkózásban.
2: És ugye általános iskolások vagytok, mégis pontosan érzem, hogy tudjátok, amikor ezt mondjátok, hogy fejben ott lenni, hogy ez mit jelent, pedig azért ez a korosztály elég szétszórt ahhoz, hogy így ne tudja, hogy mi ez, vagy ne akarja tudni, hogy mi az ez, de nektek ez szinte kötelező elsajátítani, ugye, hogy fejben ott lenni. Milyen technikák vannak rá, hogy koncentrált légy? Hogy tud ott lenni fejben, mit csinálsz?
1: Hát, ugye a versenyen nem gondolok másra, csak hogy mit kell csinálnom, nem gondolok a külvilágra, hogy mi van kín, mi történik, hanem a versenyre kell összpontosítani.
2: Szerinted neked mi az erősséged, és miben kell fejlődnöd még?
1: Az erősségem az a gyorsaság, de ami fejlődnöm kéne még az erő, meg a technikák.
2: Mert a legjobb helyen vagy, hogy ezekben fejlődjél, és a Zsolt pedig úgy is tudja, hogy ezeket hogy érje el nálad, úgyhogy tényleg a legjobb úton vagy. Meddig akarod folytatni a birkózást?
1: Hát, ameddig még bírom. Vagy ameddig szeretném. Vagy ugye tudom, mert ha középiskolában nagyon messze leszek, nagyon messze lesz a középiskola, akkor lehet, hogy nem tudok bejárni edzésekre.
2: Akkor lehet, hogy ketyeg az óra, de lehet, hogy nem fogod kibírni, mármint az idő, hogy meddig vagy az egyesületben, de szerintem akit így a birkózás füstje megcsapott, megszerette, az nem fogja egyszerűen ott tudni hagyni, biztos, hogy vagy visszajár, vagy keres magának majd ott messze valami egyesületet, ha bár ugye a helyek se egyformák, azért nálatok itt nagyon jó légkör van ebben az egyesületben, ugye? Jó közösség. Összetartotok. Fiúk, lányok együtt, szóval ilyen nagy csapatérzés?
1: Igen.

0: egyesülethez.
1: Történet kezdetéről sajnos nem sokat tudok, mert elég régen volt. 11 éve, 2015-ben anyukám felvetette az óvodában, van egy lehetőség, hogy a mozgásomat tudnánk javítani. És beiratott ugye mozgásfejlesztőre, mert ez annak idejében még ilyen foglalkozásnak volt elnevezve, és később iskolában is megmaradt, és beleszerettem, és itt maradtam végig.
0: Hát biztos nem véletlenül szerettél bele, mert biztos tényleg érezted a jótékony hatását, ugye?
1: Igen, sok jótékony hatása van. Például a mozgás sokkal könnyebb, nagyon egyszerűnek érzem, és szerintem fogékonyabb is tőle az agyam, és hát ugye nagy nyomás alatt is tudok gondolkodni.
0: Nagyon érdekes, mert tényleg a társaiddal is, hogy beszélgettünk, hogy itt igazából nem csak a birkózásról van szó, hanem tényleg a hétköznapokról, az iskoláról, a teljesítményről, a tanulásról. Úgyhogy ez a birkózás több, mint sport, ugye?
1: Ahogy igen. Mondod is.
0: Neked mik a erősségeid, és miben kellene még fejlődni?
1: Az erősségeim szerintem a technikák, de a gyengeségem az viszont a fizikális erő. Abban le vagyok maradva a korosztályomhoz képest.
0: Mennyire a fizikális erőhöz mi minden kellene? Még több edzés, nagyobb terhelés? Szerinted mi az, amiben a jövőben kell ebben?
1: A több erőléti edzés elsősorban. Még a táplálkozás is sokat hozzátesz.
0: És mondod, hogy a technikában viszont jó vagy, birkózás technikában. Ez meg megint logika, gondolkodás is, ugye, meg szinte pszichológia is, hogy a másiknak előre lásd a másik lépését, és még meg tud előzni. Ugye ez is a technikát jelenti.
1: Igen.
0: Akkor neked tényleg így nagy empatikus képességed van, hogyha belelásd az ellenfélbe, és ezzel tudsz nyerni.
1: Igen.

0: A Körmendi Birkózó Egyesület edzője és három növendéke a műsor vendége ma. Eddig Bartók Zsolt edzővel beszélgettünk az Egyesület sikereiről és a szombati birkózó gála tudnivalóiról. Most az Egyesület sikeres sportolói mutatkoznak be röviden. Harmadikként Csillag Leventével ismerkedhetnek meg.
1: Neked is kérdezem, hogy neked melyik az az eredmény, ami a legszebb emlék?
2: Hát legszebb emlékem talán Szlovákiához köthető, Trencsényhez, ahol két ellenfelem volt, akik nagyot hibáztak, ezért az első helyet el tudtam érni.
1: Nemzetköziek voltak az ellenfelek?
2: Igen.
1: Nagy ellenfelek voltak, nagyot győztél rajtuk ezzel, hogy...
2: Hát erőben mindenféleképpen előrébb voltak szerintem, mint én, viszont technikában nem.
1: Akkor a mérlegre tesszük a technikát és az erőt, akkor a technika, ami tulajdonképpen fizikai mértékegységben nem is kifejezhető, de néha nagyobbat tud nyomni a labdában, mint az erő, ugye?
2: Igen, de ugye ez is az erő mértékétől függ, hogy mekkora a különbség.
1: Az előbb, amikor az edzésekről, az egyesület működéséről beszéltünk, akkor elhangzott, hogy milyen sok edzés van, ez mekkora időbeli terhet jelent, bár biztos vagyok benne, hogy ti nem élitek meg, de azért rákérdezek, hogy nem sok idődet veszi el ez az edzés meg a meccsekre készülés?
2: Nem, erre külön hagyok időt.
1: Tehát nem teherként éled meg, hanem ez az életed része.
2: Igen.
1: Fontos. A közösség, ahova jártok, otthon érzed benne magad, szereted azt a közösséget?
2: Persze.
1: Mi a jó ebben a közösségben? Mivel több, mint mondjuk egy iskolai osztály, vagy egy haveri társaság?
2: Sok különbség nincs, hiszen baráti kapcsolatot ápol szinte mindenki egymással, úgyhogy így egybe van az egész, mint egy kisebb család.
1: Milyen szép. Különben mennyi emberre gondoljak? Például a ti korosztályotok, vagy hogy mondjam, akik így edzésre jártok, ez mennyi embert jelent? 10-et, 20-at, mennyien vagytok egyen?
2: Az egyesületünkben?
1: Hát az egyesületben is, meg akik mondjuk egy időablakban jártok edzeni.
2: Hát egy edzésre, hogyha nem beteg senki a haladó csoportban, 15-20 körül, ha jól tudom, annyi szokott lenni. Uh-huh. És a kicsiknél, a kezdőknél is vannak páran. Egy 10-et, ha jól tudom, az is megüti, 15-öt talán.
1: Ha valaki hallja ezeket az interjúkat, és esetleg kedvet érezne ehhez a sporthoz, te miért tudnád neki ajánlani, akár fiú, akár lány, mivel biztatnád?
2: Befogadóak vagyunk, szerintem nagyon. És mivel az edzőm felméri mindenkinek a tulajdonságát, és személyre szóló edzést rak össze.
1: Tehát mindenkire egyéni figyelem jut, és nincs senki túlterhelve, vagy a képességeihez képest túl elvárások nincsenek. Biztonságban érzitek?
2: Igen.
1: Nagyon sok fontos dolgot és szép dolgot hallottunk itt a növendékektől, tényleg szívmelengető volt, meg hát valahogy nem tudom, a jelenlétükkel, a személyiségükkel szinte alá is írják ezt, amit hallottunk. Én látom, hogy ez teljes szívből jött, hogy mennyire szeretik ezt a sportot, az egyesületet, a közösséget. Most tavaszt lezárjuk. Nyáron mi minden vár a birkózókra? Úgy tudom, majd szeptembertől kezdődnek újra a meccsek, bajnokságok. Nyáron mi történik?
3: Nyáron a három hónap, a június végéig még edzések vannak, majd Emesének június végén edzőtáborban megy, illetve a csapattal meg augusztus 10-től 14-ig szombathelyen fogunk edzőtáborozni a Vasas, Kőszeg, illetve Körmend, illetve szombathelyi birkózókkal együtt. Egy egyhetes edzőtáborba veszünk részt, aminek az alapja és a célja, hogy a szeptemberi versenyszezonra felkészüljünk.
1: Köszönöm szépen akkor a Körmendi Birkózó Egyesület tagjainak, egyesület vezetőinek a látogatást a rádióban. Én szeretném ezt folytatni ősszel, késő ősszel, megint beszéljük át, mi minden történt az edzővel, meg hogyha szívesen jönnek, akkor a növendékek velük is, most már beletanultak az interjúadásba, és ügyesek voltak. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
3: Mi köszönjük, és köszönjük a...

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. Sikeres kísérettségi a Kölcsey gimnáziumban. Rövid bemutató filmet készített a Morker csapat. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma, derült ki a Vasvármegyei rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutató filmet készítette a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban is Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú, 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KV Birkózó Esse Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grunt és szabadfogású birkózó verseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp, Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt a dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokba kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a legnagyobb.
1: Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta.
0: Sporthírek.
1: A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

98 szer áthangolva szerdán délelőtt ez a Körmend FM. Köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok. Ebben az órában több vendégünk is lesz. Elsőként dr. Szabó Barna polgármester teszi tiszteletét nálunk, akivel egy nyárindító beszélgetést hallhatnak majd, különösképpen az előttünk álló hétvégi programokra fókuszálva. Már pénteken beindul az élet a városban, jó kis sportos eseményekkel, aztán szombaton egy jótékonysági főzőverseny, vasárnap pedig egy várkerti találkozó, piknik, a kínálat a városban, ezekről szólunk tehát részletesen mindjárt Körmend első emberével, majd a szombati főzőversenyről szintén bővebben hallhatnak nálunk. Itt a 99.8-on érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást kívánok!

0: Város rádiója, ahol, ahogy ígértem, dr. Szabó Barna polgármester lesz a vendégünk ebben az órában. Szia, köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél hozzánk. Egy nyárindító beszélgetésre kértünk fel. Rengeteg minden vár minket a következő néhány hónapban itt Körmenden, és mindjárt a most előttünk lévő hétvége rendkívül mozgalmasnak ígérkezik, pontosan ugyanúgy, mint a városban a két héttel ezelőtti pünkösdi hétvége, ott is rengeteg minden történt, ez a folyamat pedig most robog tovább, tehát már péntektől számtalan érdekes program és a rendkívül változatos események. Három napon át nézzük akkor az elsőt, az egyik legfontosabbat, a mozgás éjszakáját. Mivel várjátok a körmendieket és a környékbelieket pénteken délután, illetve este?
1: Igen, ez a június 12-e péntektől 14-ig tartó hétvége lesz. Nagyon mozgalmas lesz. A pénteki nagy rendezvény az a mozgás éjszakájának nevezett olyan országos program, amelyhez Körmend is csatlakozott, és pályázati pénzt is nyertünk ennek a megrendezéséhez. Este 6 órától éjfélig meg kell mozgatni Körmenden minimum 800 embert, ami ugye első látásra vagy hallásra magas számnak hallatszik, de jól átgondolva, illetve ismerve a körmendi embereknek és egyesületeknek és civil szervezeteknek az aktivitását, úgy az abszolút realitás lehet. Tavaly, hogyha belefogtunk a kihívás napjához való csatlakozásba is, ugye ez május végéről van szó, és mivel a mozgás éjszakája egy megnyert projektünk, nem akartunk néhány héten belül két ilyen aktív programot betenni, mind az emberek, mind pedig az egyesületek miatt, úgyhogy a mozgás éjszakájára fektetjük most a hangsúlyt. Voltak kötelező elemek és nem kötelező elemek. Nagyjából arról szól a dolog, hogy még a világos részében az estének, tehát a 6 órától mondjuk olyan 8:30-9-ig világos van, addig elindulnak azok a mozgás elemek, hogy futni lehet a várkertben, különböző távokon kerékpározni lehet, van esetleg a idősebbeknek, vagy a kevésbé aktívan mozgóknak egy ilyen hosszabb természetjáró program, ami szintén a várkert és a Ráva partját vonja be, és akkor minden amiket említettem, a várudvarból indul, és oda érkezik. És a várudvar lesz az egésznek a színhelye, a szabadtéri színpad az áll, ezeken kívül sok embert meg tudjunk mozgatni, és egy kicsit a mozgáson kívül a közösségérzés, meg a buli hangulat is meglegyen, ezért megkerestünk több olyan egyesületet és klubot, akik oda kitelepülnek. Tehát zene mellett lehetőség lesz mondjuk kickboxolni a várudvaron, a vár dísztermébe jógázni a csendesebbeknek, jönnek a zumbások, a szenyor öröm táncosok, a népi táncosok, akik a színpadon táncolva lehet követni őket a nézőtéren. A spinningesek kipakolják a gépeket a várudvarba, és hívtunk DJ-t Budapestről, úgy néz ki, hogy DJ Flower, tehát Voksán Virág jön Körmendre. És a terv az, hogy akkor használjuk ki a kastély udvarnak az adottságait, hogy akkor a DJ-t azt föltesszük a várnak a teraszára, onnan nyomja a zenét. A színpadon ezek az aktív egyesületeknek a tagjai és aerobikusok jönnek, ott táncolnak a színpadon, mozognak a színpadon, a közönség pedig le tudja követni akár tánclépésekbe, akár csak mozgással, akár jó hangulattal. Ez egy ilyen kerek, jó hangulatú rendezvény lenne.

0: ez a Körmend FM, ahol az előttünk álló hétvége nyári szabadtéri programjait ajánljuk önöknek, a folytatásban is dr. Szabó Barna polgármesterrel. A mozgás éjszakájához csatlakozik a város, ez volt eddig a témánk. Most pénteken lesz a program az Aktív Magyarország támogatásával, teljesen ingyenesen lehet részt venni bármelyik eseményen. Már délután 6-tól akkor indul a futás a kastély déli kapujától, aztán, ahogy emlegettük, azt is lesz jóga, természetjárás, kerékpározás, kickbox, crossfit, örömtánc, zumba, néptánc, aerobik, spinning, és még tombola is színesíti az estét, ahol Voksán Virág fogja a DJ-szettet nyújtani a kastély teraszáról. Mekkora érdeklődésre számítasz, hogy sikerül vajon megmozgatni a körmendieket és a környékbelieket ezzel a sportos programmal?
1: Én bízom benne, hogy úgy kértem munkatársaimat, hogy mindenki kap egy számozott karkötőt, mert a projekt szempontjából amilyen rendszerben is kell számolni, hogy egy ezerig számoztassuk be a karkötőt, és én bízom benne, hogy kevés lesz ez a ezer karkötő, tehát hogy többen fogunk ezen az estén megjelenni. Úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.
2: Lehet egyénileg is csatlakozni?
1: Természetesen.
2: Vagy érdemes regisztrálni valamelyik sportegyesületnél előtte?
1: Aki aktívan részt szeretne venni, akár a kickbox edzésen, akár a spinningen, akár a jogán, sorolhatnám tovább, impulzus is kipakolnak, tehát a crossfit mozgásra is lesz lehetőség. Azoknak érdemes előtte regisztrálni, de szerintem ott a helyszínen is bekapcsolódhatnak nyugodtan. De aki csak kijön oda, nézi ezeket az edzéseket, és a színpadon való mozgásra ott mozgatja magát, az is mozgásnak számít, és csak jól érzi magát. Tehát azért mondom, hogy mindenki választhatja ezt utat is, vagy azt utat is, de jól fogja érezni magát, azt garantáljuk.
0: Aztán egy gyors pihenés, és már indul is szombaton az a jótékonysági főzőverseny, amelynek nagy hagyománya van már a Rába parton itt Körmenden. Akár résztvevőként főzőcsapatot alakítva, akár pedig látogatóként támogatva az eseményt részt vehetünk ezen.
1: Igen, akkor mindenki pihenje ki magát, és egyébként mindenkit várunk szeretettel a Hege kezdeményezésére az Ökocentrumba, ahol egy jótékonysági, most már mondhatjuk, hagyományos főzőverseny van, hogy most a célja mi ennek a befolyt összegnek, azt nem tudom, majd a Hege el fog járulni. De mindenképpen én már megkértem a polgármesteri hivatali munkatársamat, hogy menjünk ki mi is egy jótékonysági főzésre, ott kipihenjük a mozgás éjszakáját.
2: És tudod, hogy mit fogtok készíteni?
1: Még nem, de valami egyszerűt próbálunk, mert rá kell pihenni mindenképpen az előző estére, a következő napra. Ott minél többen, akik nem főzni jelentkeztek, hanem csak egy tál ételre kijönnek, az egyrészt ott is együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, mindenki választhat különböző finom ételekből, meg a becsületkasszába bedobott összeg pedig jótékonysági célra fog menni, úgyhogy mindenképpen jó lesz. És akkor másnap, tehát az 14-én vasárnap egy várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát.
0: Ez lesz a Várkert Vibes, most vasárnap délután. A különleges piknikről beszélgetünk, hozzuk a részleteket, mindjárt folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel.

0: eső. Ez a Körmend FM, ahol folytatjuk Dr. Szabó Barna polgármesterrel az előttünk álló mozgalmas hétvége ajánlatát. Méghozzá most azzal az eseményen, amely abszolút a te ötleted volt, a Varket Vibes nevet kapta. Vasárnap délután egy ilyen kis piknikes találkozóra hívod a körmendieket. Miért pont a Várkerti tó melletti terület, hogy jött ez az ötlet?
1: Nekem az egyik szívem csücske, ez a Várkerten belüli Várkerti tó, Körmendiek Oltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jól tudja érezni magát. Maga ez a feeling, tehát Varkert Vibes-nak hívtuk ezt a rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy meglátjuk, hogy milyen fogadtatásban lesz, és akkor ebből is egy hagyományt tudnánk teremteni. Most akkor megemlítem, elkészült a általam szintén sokat forszírozott, nem szökőkút, de csobogó, de szökőkútnak is mondják a Holtrában, tehát aki kijön oda, az azt is meg tudja tekinteni. Nagyon jó, tehát nem csak biológiai hatása van neki, hogy az oxigén termeli. Aki emlékszik rá, egy 6-7 éve még ment, mert annak idején, amikor kislányom még babakocsis volt, akkor sokat toltam oda ki, mert megnyugtatta annak a csobogó víznek hangja. Biológia hatásán felül tényleg esztétikailag is jól néz ki, meg az a csobogó hang az egy jó feelinget biztosít az ott sétálóknak. Illetve még terve van az is, hogy akkor akik látogatnak erre a piknikre, azoknak akár csónakozási lehetőség is van a Várkerti tavon, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül. Bízom benne, hogy nagyon sokan leszünk, bízom benne, hogy jövőre akkor újra kívánják az emberek, hogy rendezzük meg.
0: Amellett, hogy a kisnágyadat oda szoktad kitolni annak idején, fűz valami más emlék is ez a területhez, amiért annyira szívedhez nőtt?
1: Hogyne, az én kisgyerekkoromban még megvolt a koripálya Körmenden, amit a 8-as mellett volt, a teniszpályák voltak fölöntve, és utána a gimnázium és inkább egyetemista koromba a Holtrába mindig be volt fagyva, tehát még olyan tél volt, hogy akkor hideg volt télen.

0: akár programoknak, vagy akár elképzeléseknek, illetve ugye a Várkertnek a szélébe van, a, vagy volt az előbb említett teniszpályák, amik működtek, ott az esetleges ezeknek a pályáknak az újra rendbetétele, és egy körmeli teniszklubnak a létrehozatal az szintén terve van. Több embernek a fejében, és bizony benne, hogy ebből is lesz valami.
1: Úgy legyen, várjuk a fejleményeket, a további nyári programokról pedig legközelebb majd részletesebben is beszámolunk, mert hogy lesz még bőven esemény az előttünk álló néhány hónapban. Dr. Szabó Barnának köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Város Rádiója, Körmend FM, ahol egy szombati főzőversenyt ajánlok most a figyelmükbe, már csak azért is, hiszen várják még a jelentkezéseket, a főzőcsapatok nevezését arra a jótékonysági programra, amely már hagyományosnak számít a Rábaparton, az Ökocentrum területén lesz ez 13-án szombaton, hogy ezúttal kinek a javára gyűjtenek, és hogy milyen formában lehet még nevezni, már is kiderítjük. Hegedűs László Hege főszervező a vonalban.
1: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát tulajdonképpen nem régiben vittük el a Rumi gyermek otthonban azokat az ajándékokat, amelyet tavalyi főzés során gyűjtöttünk össze közel 600.000 forint értékben, mivel hát eléggé megcsúszott az iskola ellátó, ahonnan rendeltük, úgyhogy február vagy március volt, amikor el tudtuk juttatni nekik, de az öröm megvolt nyilván, és most úgy dönt,

0: beszéltünk, hogy velük egyeztetetten, hogy majd ősszel, vagy pedig decemberben folytatjuk nekik a gyűjtést, addig kitalálják, hogy mire van szükségük. A mostani főzés pedig kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy azért erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk, velük is régóta baráti kapcsolatunk van, összedolgozunk, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
1: Azt lehet tudni, hogy pontosan mire lenne szükség a Szociális Központban, mi az, amit vásárolnának a befolyt összegből?
0: Természetesen mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Konkrétan nem tudom, hogy milyen kerti bútorra van szükségük. Azt hiszem, azt szélozták meg. Azért írtam úgy ki, hogy eszközbeszerzés, mert nem tudom, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Majd akkor derül ki, amikor megvásárolják.
1: Érdemes kilátogatni erre a rendezvényre mindig, hiszen rengeteg finomság szokott készülni, meglehetősen változatos ételek. Egy-kettőt említsünk azért meg, ami szerinted biztosan lesz, mert hogy kihagyhatatlan egy ilyen eseményen.
0: Én azt gondolom, hogy az összes étel kihagyhatatlan. Egy az, hogy ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Nem adták még le, hogy mit fognak főzni, de általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, ők mindig régi barátaink, meg segítőink, összedolgozunk velük is, nagyon fontos, hogy a civilek összetartsanak Körmenden, és ők általában mindig itt vannak velünk a főzőversenyen, ugyanúgy, ahogy baráti társaságok, mert alapvetően egy jó hangulatú kis rendezményről van szó. Szóval az ételek azok mindig nagyon finomak, de általában itt a gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos csülökig bármi előfordulhat.
2: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szavam, és a majd...

0: Famán Hegedűs Lászlóval, Hegével, ő a főszervezője ezúttal is annak a jótékonysági főzőversenynek, amely szombaton lesz, és amelyről most még több érdekességet és információt megtudhatunk. Hogy lehet jelentkezni, és mi az, amit ti biztosítatok, illetve amit a csapatoknak kell majd vinniük?
1: Maga ugye a rendezvényre a nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa. Biztosítjuk magát a helyszínt. Az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezéshez való evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. A Csákányi Pékség segít nekünk a kenyérben, valamint még a Viola illatszer egyéb eszközök támogatásával van jelen a rendezvényen. Az étel elkészítéséhez ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
0: A főzőverseny időpontja június 13 szombat, lesz még idén folytatása, hiszen általában nem szoktál egy ilyen jótékony akciónál megállni évente.
1: Alapvetően szeptember 30-ig vagyok a parton, addig nyilván a hekkezéssel töltöm ki az időt, kevesebb lesz most idén a rendezvény, azonban a rumiak a későbbiekben fogunk főzőversenyt, vagy pedig gyűjtést tartani. Én azt gondolom, hogy szeptember 30-ig nekik még belefér, ott még jó idők vannak, meg tudjuk csinálni a következő főzést, ami a 10. lenne. Egyelőre ezt lőttük be, de nyilván ott majd az időjárás fog dominálni, ő dönti el, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Ha nem, akkor úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra gyűjtünk nekik, de minden esetre szeretnénk megvalósítani a 10-et még ebben az évben.
0: Június 13-án hány órakor érdemes érkezni, mettől meddig lehet majd kóstolni a parton?
1: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Hozzáteszem, hogy ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyagdobozokat, bármit, amiben szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még lehet jelentkezni a jótékonysági főzőversenyre. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, most díszpolgári címeket adtak át. Hárman Flóra lett az évad színésze a Vörös Sándor Színházban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
2: Nincs meg még a teljes létszáma, jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a kastélypark jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
3: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Nénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makrai Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született és szintén díszpolgár. Cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránic Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágor Hidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelte el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gála műsora zárta idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Hermann Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vasperi Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. számok növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a Parajdi Sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a Sóbánya és a Sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak Sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek.
0: Sporthírek.
1: Eredményesen szerepeltek a Kasztromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben záporokra, zivatarokra számíthatunk. A Dunán túlon az északnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum délután 26 fok körül alakulhat.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófa Védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken

0: Most lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett rollerbalesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. Rákhangolva. Rákhangolva.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

percben. Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe, újra

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Akár éthordóval is érkezhetünk a jótékonysági főzőversenyre. A Szociális Központot támogatja a hétvégi körmendi főzőverseny bevétele. A hagyományos jótékonysági eseményt az Altárába Kft. Szervezi az Ökocentrum területén. A szombati becsületkasszás rendezvényen nem csak helyszíni fogyasztásra, hanem elvitelre is kérhetjük az ételeket. Tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, fél tíztől már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy fél egytől már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételünket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben ezt szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
1: A Bartók Béla lakótelepen szerzett tapasztalatairól és az ott élők által jelzett problémákról számolt be közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere, a Körbe Polgi elnevezésű városrészi konzultációs sorozat legújabb állomásán. Pogács Mónika információi következnek.
3: A polgármester felidézte, hogy életének első 24 évét a Bartók Béla lakótelepen töltötte, ezért kiemelten figyelemmel kíséri a városrész ügyeit. A lakók elsősorban a parkolóhelyek hiányát jelezték problémaként. Dr. Szabó Barna szerint a kérdés összetett műszaki és pénzügyi feladat, ugyanakkor az önkormányzat vizsgálja a fejlesztési és pályázati lehetőségeket. A játszótér kapcsán egyes fiatalok hangoskodására, szemetelésére és alkoholfogyasztására is érkeztek panaszok, amelyek kezelésére a városvezetés a polgárőri és szükség esetén rendőrségi jelenlét erősítését kezdeményezi. A lakók több pad és hulladékgyűjtő kihelyezését is szorgalmazták, amelyet az önkormányzat támogat. Felmerült a Spár áruház hajnali árufeltöltéséből származó zajterhelés, a Bartók úti óvodához vezető út közvilágításának hiánya, valamint a kutya ürülék okozta problémák is. A polgármester közölte, hogy az érintett ügyekben egyeztetéseket kezdeményez, illetve vizsgálják a lehetséges megoldásokat. A Körbe Polgi programsorozat következő állomása a Lába parti üdülővezet lesz, ahol a városvezető az ott élők és üdülő tulajdonosok véleményére is számít.
1: Közösségi pikniket rendeznek vasárnap a körmendi várkertben. A Kulturális Központ és a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület eseménye a Várkert Vibes elnevezést kapta. Az ingyenes rendezvény a körmendi közösségi együttlét erősítését szolgálja, mondta el rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
4: Várkerti délutáni piknikre hívtam meg a város lakosságát. Nekem az egyik szívem csücske ez a Várkerten belüli Várkerti tó, Körmendi a Koltrábának mondják. Mellette a réten van a platánfa, és ez a rét lenne a helyszín ennek a pikniknek, egy mesés környezet, könnyű megközelíteni. Mindenki kijön, kihozza a kis pokrócát, aki akar, hoz magával ételt, italt, aki nem hoz magával, lehetősége lesz vásárolni, tehát büfé lesz, akár étel, akár ital szempontból. 2-től este 8 óráig, tehát egy délutáni programról lesz szó. DJ lesz folyamatosan, gyerekek, felnőttek, szinglik, párok, családok, mindenki jó tudja érezni magát.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket Körmenden. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének a péntek estétől megrendezendő programon, közölte a dr. Batyán Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők, a különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét. Azbeszt szennyezet lehet a Rába a bal parti töltésén található bazalt Sárvár térségében, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az érintett kő a Rohonci bányából származhat. A töltésen jelenleg csak gyalogos és kerékpáros közlekedés engedélyezett, a gépjármű forgalom korlátozását pedig fokozott ellenőrzésekkel próbálják betartatni. A sárvári töltésen a lakosság tájékoztatására figyelmeztető táblákat is kihelyeztek. Az iskolakezdéshez szükséges kognitív képességek fejlesztéséről és az 5-6 éves gyerekek életkori sajátosságairól tett közzé tájékoztatót a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi Tagintézménye. Az életkornak megfelelő kognitív fejlettség az iskola kezdés egyik fontos feltétele. Ennek támogatására olyan gyűjteményt állítottak össze a szülők számára, amely bemutatja a legfontosabb fejlesztendő területeket, valamint javaslatokat ad az otthon végezhető feladatokra, fejlesztő füzetekre és játékokra. Kiemelkedően szerepeltek a kölcseisek a vasi tanulmányi versenyeken. Több dobogós helyezést is szereztek a Kölcsei Ferenc Gimnázium tanulói a vasi középiskolai tanulmányi versenyeken, amelyek díjkiosztó ünnepségét Celldömölkön rendezték meg. A 12. évfolyamosok számára meghirdetett biológiai versenyen Polyák Attila a második, Horváth Boglár Keszter pedig a harmadik helyen végzett. A 10. évfolyamosok német nyelvi versenyében a Körmendi Intézmény diákja Döbör Nóra bizonyult a legjobbnak. Fotókiállítással zárták a tanévet az Orcsai Tehetséggondozó szakkörének diákjai. A természet szépségeit megörökítő fotókkal zárta a tanévet az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Magyar Tehetséggondozó szakköre. A diákok idén kommunikációs gyakorlatokon vettek részt, helyesírási és versenyfeladatokat oldottak meg, valamint drámajátékok segítségével fejlesztették készségeiket. A kreatív feladatok lehetőségeket adtak arra is, hogy egymás ötleteit felhasználva együtt dolgozzanak a képek elkészítésén. Újra használhatják az utasok a szombathelyi szőlős vasúti megállóhelynél kialakított kőzuzalékkal felszórt P+R parkolót. A területet azért zárták le, mert az egyik felében aszbeszt tartalmú anyagot mutattak ki, közölt a gyesebb. A szombathelyi önkormányzat döntése értelmében azonnal felvették azon helyszínek közé a parkolót, amelyeket a városi aszbesztmentesítési program keretében kálciumkloridos technológiával kezelnek. A Körmend-Szombathely vasútvonalon található szőlősi megállóhelynél az elmúlt napokban két alkalommal is elvégezték a mentesítő kezelést, amely 4-6-7 időtartamra nyújt ideiglenesen megoldást. Vonatpótló buszok közlekednek Körmend és Szentgotthárd között június 20-án pályakarbantartási munkák miatt. Szombathely és Körmend állomások között egyes vonatok menetrendje is módosul, hívta fel a vasúttársaság a figyelmet. A változásokról a GyeSAV honlapján és az állomási pénztáraknál tájékozódhatnak az utasok. Megtartotta a 2025-26-os tanév utolsó ülését a Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A megbeszélésen a következő tanévre vonatkozó tervekről is szó esett. A diákvezetők jelezték, hogy a tanulók körében népszerű programokat a jövőben is folytatni kívánják, emellett új kezdeményezések és közösségi kihívások bevezetését is tervezik. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ismét erősödik a pollen terhelés. A Párizsi főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Dél-Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A 2,6 km-es féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Hazai környezetben aratott győzelmet a Körmend Women Basketball Club U11-es együttese a korosztályos szakmai döntőben számolt be az Egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, a mérkőzések során a lányok nagy akarattal és kiváló hozzáállással kosárlabdáztak, aminek megérdemelt jutalma lett a bajnoki cím és az aranyérem. Tökéletes nyári időben 10.200 nevezővel és fesztivál hangulatban rendezték meg vasárnap a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A résztvevők 7 különböző táv közül választhattak a 10 kilométerestől a rövidebb körökig. Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője elmondta, nagyon büszke, hogy ennyire sikeres a női futógála, Magyarország legszebb futóversenye.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, visszaszorítanák a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Ukrajna fokozza a drón és rakéta támadásait Oroszországgal szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is. Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály. Vádat emelt az Integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség. Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága. Hamarosan napi 600 drónnal és rakétával fogja támadni Ukrajna Oroszországot. Erről az ukrán elnök beszélt az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfőivel lezajlott találkozója után. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, jelenleg napi 300-350 nagy hatótávolságú csapásmérőeszközt vetnek be az ukrán erők. Ha ezt sikerül megduplázni, Oroszország úgy fogja érezni ezt a háborút, ahogyan Ukrajna érzi. Ők is a saját otthonaikban fogják azt megtapasztalni, fogalmazott az ukrán elnök. Az Unió újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der

0: Moszkváján arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben.
1: Időjárás jelentés.
0: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: talked around in circles and we talked around.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Napos időre számíthatunk. Nem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét már a következő tanévben. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a valós és méltányos értékelést. Új tagokat toboroz a Katasztrófavédelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatot. Kopasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a június első hetében végzett országos ellenőrzésen. A rendőrség elsősorban a láthatósági ruházat és a bukós isak viselését, valamint a világítás és a rendszám előírásoknak megfelelő használatát kérte számon a két keréken közlekedőkön. Egy hét alatt több mint 130 motorost állítottak meg, mert nem viselt bukós isakot, és csaknem 270-et, mert nem kapcsolta fel a világítást. Mintegy 3400 esetben intézkedtek egyéb közúti szabálysértések miatt. Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni. Ebben az évben május végéig országszerte több mint 700 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Május végén egy 74 éves férfi vesztette életét Óbudán. Medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat, tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
1: Időjárás jelentés.
2: Marad a napos, gomoly felhős idő. Szerdán napközben az ország keleti felén szórványosan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul.